0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Hírek.
2: Energiatakarékos átállást rendelt el a letartóztatott polgármester Budapest második kerületi önkormányzatánál és a városrész több intézményénél pénteken. A szinte teljes baloldal támogatásával megválasztott, ma már függetlenként politizáló Őrsi Gergely, aki korrupciós vádak miatt tartózkodik a büntetés végrehajtás intézményben. A Facebookon azt írta, az intézkedések arra irányulnak, hogy ahol lehetséges, spóroljon az önkormányzat az energiával, főleg a legérzékenyebb időszakban 17 óra után. A polgármester hangsúlyozta, most látszik, milyen plusz haszonnal járnak például a Fény utcai piacon 2024 óta üzemelő napelemek, amelyek nem csak anyagi megtakarítást eredményeznek, hanem hozzájárulnak az energiaellátás biztonságához is. Holnap újraindulhat a százhalombattai Dunamenti erőmű meghibásodás miatt lát blokkja, ami 380 megawattos plusz kapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején. Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművében szerdán a Paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egy időben állt le az áramtermelés, miután a G3 blokk tervezett indításakor egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek. Ez a leállás az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején, a paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenést jelent. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, jelen időszakban, amikor a magyarországi villamos energiatermelés kapacitása jelentősen csökkent, minden szomszédos országból vásárolnak elektromos áramot. Kiemelte, hogy Ukrajnából is érkezik energiaimport. Részletfizetéssel is lehet bulizni az idei Sziget Fesztiválon, jelentették be a szervezők. A konstrukciót üzemeltető pénzügyi társaság szerint a fesztivál jegy vásárlása sokaknak egy előzőleg gondosan megtervezett vásárlás jelent, mert annyira drága. A napi jegyek 26 ezer és 80 ezer forint között vehetők meg. Az ötnapos fesztiváli bérletért akár 244 ezer forintot is fizetni kell. Balassa Gyarmaton mutatta be új videóklipjét az énekes, basszusgitáros Gáspár Laci. A nógrádi születésű sztár a helyi moziba hívta meg a közönséget, ahol a Vásznon jelent meg először a 80-as években című dalhoz készült videó. A zenész nosztalgikus hangulatú dalában arra emlékezik vissza, hogy bár szinte semmi sem volt, mégis mindene megvolt, mert Balassa Gyarmathoz fűződnek eddigi életének legszebb emlékei. A slágert már a Megafon is játsza.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, Megafon.
3: Nagyot szól.

0: anyagi megtakarítást eredményeznek, hanem hozzájárulnak az energiaellátás biztonságához is. Holnap újraindulhat a 100 halombattai Dunamenti erőmű meghibásodás miatt lát blokja, ami 380 megawattos plusz kapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején. Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművében szerdán a Paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egy időben állt le az áramtermelés. Miután a G3 blokk tervezett indításakor egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek. Ez a leállás az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején, a paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenést jelent. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, jelen időszakban, amikor a magyarországi villamos energiatermelés kapacitása jelentősen csökkent, minden szomszédos országból vásárolnak elektromos áramot. Kiemelte, hogy Ukrajnából is érkezik energiaimport. Részletfizetéssel is lehet bulizni az idei Sziget Fesztiválon, jelentették be a szervezők. A konstrukciót üzemeltető pénzügyi társaság szerint a fesztivál jegy vásárlása sokaknak egy előzőleg gondosan megtervezett vásárlás jelent, mert annyira drága. A napi jegyek 26 ezer és 80 ezer forint között vehetők meg. Az ötnapos fesztiváli bérletért akár 244 ezer forintot is fizetni kell. Balassa Gyarmaton mutatta be új videóklipjét az énekes, basszusgitáros Gáspár Laci. A nógrádi születésű sztár a helyi moziba hívta meg a közönséget, ahol a Vásznon jelent meg először a 80-as években című dalhoz készült videó. A zenész nosztalgikus hangulatú dalában arra emlékezik vissza, hogy bár szinte semmi sem volt, mégis mindene megvolt, mert Balassa Gyarmathoz fűződnek eddigi életének legszebb emlékei. A slágert már a Megafon is játsza.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon,
3: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Energiatakarékos átállást rendelt el a letartóztatott polgármester Budapest második kerületi önkormányzatánál és a városrész több intézményénél pénteken. A szinte teljes baloldal támogatásával megválasztott, ma már függetlenként politizáló Őrsi Gergely, aki korrupciós vádak miatt tartózkodik a büntetés végrehajtás intézményben. A Facebookon azt írta, az intézkedések arra irányulnak, hogy ahol lehetséges, spóroljon az önkormányzat az energiával. Főleg a legérzékenyebb időszakban 17 óra után. A polgármester hangsúlyozta, most látszik, milyen plusz haszonnal járnak például a Fény utcai piacon 2024 óta üzemelő napelemek, amelyek nem csak

0: állás az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején. A paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítmény csökkenést jelent. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, jelen időszakban, amikor a magyarországi villamos energiatermelés kapacitása jelentősen csökkent, minden szomszédos országból vásárolnak elektromos áramot. Kiemelte, hogy Ukrajnából is érkezik energiaimport. Részletfizetéssel is lehet bulizni az idei Sziget Fesztiválon, jelentették be a szervezők. A konstrukciót üzemeltető pénzügyi társaság szerint a fesztivál jegy vásárlása sokaknak egy előzőleg gondosan megtervezett vásárlás jelent, mert annyira drága. A napi jegyek 26 ezer és 80 ezer forint között vehetők meg. Az ötnapos fesztiváli bérletért akár 244 ezer forintot is fizetni kell. Balassa Gyarmaton mutatta be új videóklipjét az énekes, basszusgitáros Gáspár Laci. A nógrádi születésű sztár a helyi moziba hívta meg a közönséget, ahol a Vásznon jelent meg először a 80-as években című dalhoz készült videó. A zenész nosztalgikus hangulatú dalában arra emlékezik vissza, hogy bár szinte semmi sem volt, mégis mindene megvolt, mert Balassa Gyarmathoz fűződnek eddigi életének legszebb emlékei. A slágert már a Megafon is játsza.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon,
3: Nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Botrány alakult ki a ma kezdődő újabb diák munkaprogramból, ugyanis a kormány lecsökkentette a fiatalok nyári munkavégzésére elkülönített támogatását. Balassagyarmaton éppen a program újabb szerződéseit írták volna alá az érintett diákokkal, de tegnap délelőtt kormányzati körből arról értesítették a munkát biztosító gazdasági műszaki ellátó szervezetet, hogy nem kapják meg az igényelt teljes támogatást. A példanélküli eset miatt Gál Dénes, a munkaadótársaság vezető, vissza kellett mondja a munkavállalók részére tett ajánlatot, akik többsége értetlenségének is hangot adott az ügyben. Egyes szülők felháborítónak tartják a kormány intézkedését, megalázó és a fiatalok számára rossz példát mutató döntésről tett tanúbizonyságot a Tisza kormány, mondta a helyi rádiónak az egyik érintett. Gál Dénes, a GAMESZ igazgatója közben hangsúlyozta azt is, a diákmunka évek óta sikeres nyári program Balassagyarmaton.

0: Éppen ezért a majdnem sokára hazahozandó Európai Uniós pénzekből soha nem látott energiaprogram indul. Többek között szélerőműveket fognak építeni, amire szerintem már a hír hallatára is nagyon sokan jelentkeztek, hogy ilyen gépeket telepítenének. Harmadfokú, tehát a legsúlyosabb vízkorlátozást vezette be Lányfalu és Szentendre. A Pilisi medencében összesen 14 településen érvényes a vízmű rendelkezése. A DMR VZRT közölte, nagy szükség van most a szolidaritásra és együttműködésre, mert azok felelős magatartása, minimálisra csökkentett vízfogyasztás tudja megoldani ezt a kritikus üzemeltetési helyzetet, akiknél jelenleg még zavartalan a szolgáltatás. A lakossági fogyasztóknak minden nem létfontosságú vízfelhasználást be kell szüntetni ezeken a településeken. Tilos mindenféle locsolás, medencetöltés, autómosás. Továbbá a nagyobb vállalkozások, cégek felszólítást kapnak az önkormányzattól a kötelező fogyasztás csökkentésre. Energiatakarékos átállást rendelt el a letartóztatott polgármester Budapest második kerületi önkormányzatánál és a városrész több intézményénél pénteken. A szinte a teljes baloldal támogatásával megválasztott, ma már függetlenként politizáló Őrsi Gergely, aki korrupciós vádak miatt tartózkodik a büntetés végrehajtási intézményben. A Facebookon azt írta, az intézkedések arra irányulnak, hogy ahol lehetséges, spóroljon az önkormányzat az energiával. Főleg a legérzékenyebb időszakban 17 óra után. A polgármester hangsúlyozta, most látszik, milyen plusz haszonnal járnak például a Fény utcai piacon 2024 óta üzemelő napelemek, amelyek nem csak anyagi megtakarítást eredményeznek, hanem hozzájárulnak az energiaellátás biztonságához is.
1: Időjárás.
0: Nem lélegezhetünk még fel, továbbra is tomboló hőség van, már a reggeli órák óta szokásostól eltérő, sokkal melegebb időjárásra jellemző. Zavartalan szinte a napfény, és csak nem 40 fok várható. 30 fok alá csak 8 óra után mérséklődik a forróság. 20 fok alatti hőmérsékletet éjjel 1 óra után mérhetünk.
2: Közlekedés.
0: Napközben a 2-es úton a Szendehelyi temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipax várható még Szobon az országúton is.
3: És most csak magyarok.
4: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
5: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Botrány alakult ki a ma kezdődő újabb diákmunkaprogramból, ugyanis a kormány lecsökkentette a fiatalok nyári munkavégzésére elkülönített támogatását. Balassa gyarmaton éppen a program újabb szerződéseit írták volna alá az érintett diákokkal, de tegnap délelőtt kormányzati körből arról értesítették a munkát biztosító gazdasági műszaki ellátó szervezetet, hogy nem kapják meg az igényelt teljes támogatást. A példanélküli eset miatt Gál Dénes, a munkaadótársaság vezető, vissza kellett mondja a munkavállalók részére tett ajánlatot, akik többsége értetlenségének is hangot adott az ügyben. Egyes szülők felháborítónak tartják a kormány intézkedését, megalázó és a fiatalok számára rossz példát mutató döntésről tett tanúbizonyságot a Tisza kormány, mondta a helyi rádiónak az egyik érintett. Gál Dénes, a GAMESZ igazgatója közben hangsúlyozta azt is, a diákmunka évek óta sikeres nyári program Balassagyarmaton, ezért különösen kérdéses, hogy mi indokolhatta annak hirtelen visszafejlesztését, és miért csak az utolsó pillanatban tájékoztatták erről őket. Elsőfokú vízkorlátozás érvényes Nógrád vármegye 50 településén. Miután a soha nem látott alacsony dunai vízállás, valamint a hőség miatt várhatóan túlzott fogyasztás lesz jellemző a napokban, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap délután mondta el, hogy a Fidesz kormányzása miatt kritikus helyzet alakult ki Magyarországon. Az energiaválság az Orbán Viktor vezette hatalom miatt ma elképesztő problémák elé állítja az országot. Éppen ezért a majdnem sokára hazahozandó Európai Uniós pénzekből soha nem látott energiaprogram indul. Többek között szélerőműveket fognak építeni, amire szerintem már a hír hallatára is nagyon sokan jelentkeztek, hogy ilyen gépeket telepítenének. Harmadfokú, tehát a legsúlyosabb vízkorlátozást vezette be Lányfalu és Szentendre. A Pilisi medencében összesen 14 településen érvényes a vízmű rendelkezése. A DMRV ZRT közölte, nagy szükség van most a szolidaritásra és együttműködésre, mert azok felelős magatartása minimálisra csökkent.

0: baloldal támogatásával megválasztott, ma már függetlenként politizáló Őrsi Gergely, aki korrupciós vádak miatt tartózkodik a büntetés végrehajtás intézményben. A Facebookon azt írta, az intézkedések arra irányulnak, hogy ahol lehetséges, spóroljon az önkormányzat az energiával, főleg a legérzékenyebb időszakban 17 óra után. A polgármester hangsúlyozta, most látszik, milyen plusz haszonnal járnak például a Fény utcai piacon 2024 óta üzemelő napelemek, amelyek nem csak anyagi megtakarítást eredményeznek, hanem hozzájárulnak az energiaellátás biztonságához is.
1: Időjárás.
0: Nem lélegezhetünk még fel, továbbra is tomboló hőség van, már a reggeli órák óta szokásostól eltérő, sokkal melegebb időjárásra jellemző. Zavartalan szinte a napfény, és csak nem 40 fok várható. 30 fok alá csak 8 óra után mérséklődik a forróság. 20 fok alatti hőmérsékletet éjjel 1 óra után mérhetünk.
1: Közlekedés.
0: Napközben a 2-es úton a Szendehelyi temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipax várható még Szobon az országúton is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
3: Jó rádiózást és szép reggelt kívánunk minden megafonistának. Elmúlt 6 óra 3 perccel, most már itt nálunk, úgyhogy elindítjuk a reggeli ritmust, rengeteg minden történt velünk a héten, ezt most egyfajta válogatásban hozzuk elétek, ha esetleg lemaradtatok volna róla. A Megafon mikrofonjánál Oricek Ádámot halljátok, Karval Sanyi is itt van, és akkor egészen 10-ig jó zenéket hozunk, meg jó témákat. Sanyika, jó reggelt neked is.
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok. Hát eljött, nincs mit tenni. Augusztus elsőjét írunk a mai napon, és augusztus elsője éppen szombatra esett. Szeretettel köszöntünk tényleg mindenkit. Névnaposok a Boglárka, a Boglár, Alfonz, Fodor, Kála, Kökény, aztán Majorannák is a mai napon ünnepenek, de a Nadin, Nimród, Tulipán és Pálmák is a mai napon ünnepenek, boldog névnapot nekik, ami persze köszöntjük a szülinaposokat is. Némi információ augusztus 1-ére vonatkozva, anyateljes táplálkozás napja, és a forint születésnapja is ma van, illetve van egy szülinaposunk is, mert tudjátok, hogy szeretem a szülinapost.
3: Tudjuk.
4: Misi,
3: no.
4: A mai napon Laude front embere, a mai napon 48 éves.
3: Hamarosan jön Balassa a gyarmatra, úgyhogy akár itt is ünnepelhet. Igen.
4: Aha, jaj, de jó.
3: Jól van.
4: Na. Ugye ennyit sikerült összegyűjteni, úgyhogy akkor lassan indulnak a megaslágerek, és akkor jön az összefoglaló, a hét fővel fogunk kezdeni. Jó vételt, jó rádiózást mindenkinek!
3: Na, legyen így!

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: Vissza is tértünk, jó rádiózást mindenkinek, és hát igen, az itt a Facebookon lehet találkozni, írtottam ott a programmal, meg hasonlókkal, ugyanakkor hát nagyobb városi kommunikációs felületekkel, nem tudom, nekem annyira úgy demonstratíve nem jött szembe, hogy hát zajlik már a zenehatárok nélkül 39. nemzetközi muzsikus tábor verseny és művészeti fesztivál, és hát nekem ez egy szívügyem, ezt tudják a hallgatók is, és hát foglalkozunk ezzel, mert hogy ezekben a napokban kedves balassagyarmatiak és a komoly zenét szerető környékbeliek nagyon jó kis koncertek is vannak, lesz majd a tábor vége felé tényleg itt egy gálaest, jönnek a résztvevő hallgatók is, mestertanárok is közösen, egymás után, tehát az egy nagyon fontos zenei esemény a városnak, úgyhogy erről tudjatok.
2: Hadd tegyek fel egy kérdést neked.
1: Na már előre félek, mond.
2: Nem, viccen kívül. Szerintem egy tök értelmes és jó kérdésem van. Miért van az, tudom, annyit tudok a válaszból, mert kevesebben, de egyáltalán, már is két kérdés, de tényleg kevesebben szeretik a komoly zenét, mint mondjuk a pop zenét, a sláger zenéket? Hogy miért van az, és akkor ez egyik kérdésem, hogy tényleg
1: hát szerintem kevesebben mindig, szeretik? Hát mindig is így volt. Tehát, hogy
2: de miért van az, hogy nem kap akkora teret, sem reklámértéke nincs akkora a klasszikus vagy a komoly zenének, mint mondjuk egy, mit tudom én, egy ordítozó rap banda, vagy rockzene, vagy...
1: Az akár, a baj, hogy körtét fogsz összehasonlítani almával. Sőt, nem is almával, nem tudod benni sárkány gyümölcsel. Tehát, hogy gondolom azért te is érzed a kérdésnek azt a fajta, nem tudom én, lábatlanságát, hogy erre most hogyan és miképpen tudsz válaszolni. Az a fontos nagyon, hogy legyenek olyan, vagy legyenek életben tartva olyan meghatározó klasszikus zenei rendezvények, most a Dunakeszitől kezdve Vácon át lehet említeni ilyeneket, vagy itt Balassagyarmaton, amik azért évről évre egyfajta ünnepnek számítanak azok számára, akik komoly zenét szeretnek és szeretnek élőben hallani. Szerintem maradjunk ennyiben, mert aki komoly zenére annyira éhes, az el fog menni Dunakeszire, mondjuk Balassagyarmatról egy a Dunakeszi szimfonikusoknak az előadására. Föl fog menni a zenek Akadémiába Budapestre, el fog menni Operaházba. Tehát, hogyha ekkor az igény rá, hogy valaki Metallicát akar hallgatni, akkor elmegy Budapestre, ha meg valaki meg akar egy, nem tudom én, Mahler szimfóniát hallgatni, akkor meg elmegy Budapestre. Itt inkább kicsiben azt, hogy ez mutatkozzon meg mindig, legyen hajlandóság arra szerintem, hogy a város önkormányzata a különféle pályázatokkal támogassa az ilyen táborokat is akár, és akkor egy-egy ilyen nap, egy évben, vagy egy hét, azért tényleg egy olyan ünnep lehet a komoly zenét szeretőknek, ami azért tényleg fontos. Úgyhogy remélem, hogy ez így van, és éppen ezért beszélgetünk Ember Csabával, aki hát évről évre hol könnyebb, hol nehezebb körülmények között cipeli még mindig a hátán ezt a muzsikus tábort, és hát nem adja könnyen magát, hála jó égnek, úgyhogy tudunk vele beszélgetni az idei táborról, és arról, hogy milyen tanárok érkeztek, hány diákkal zajlanak most itt a mesterkurzusok, úgyhogy Csaba, szeretettel, tisztelettel köszöntünk a műsorban. Szia! Szia!
3: Szervusztó, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
1: Szia! Na hát akkor hogy vagytok? Egy picit induljunk ki onnan, hogyha az elmúlt évek beszélgetéseit veszük alapul, akkor azért voltak nehezítő körülmények, de aztán végül mindig tető alá tudtátok hozni a tábort. Most mennyire volt nehéz elindulni ezekben a napokban, Csaba?
3: Nagyon anyagilag volt nagyon nehéz elindulni, igen. Konkrétan annyira nehéz, hogy azt hittem, hogy el fog maradni, de erről már országos szakmai szervezetek is nyilatkoztak, hogy az nem lenne jó, és az úgy tényleg a legutolsó pillanatban, május végén, az egyébként most már szintén megszűnő új Európa alapítványnál volt egy sikeres pályázatunk. Ennek talán megvan az a szerencsés háttere, hogy Miklós Erika annak idején éppen itt Balassagyarmaton bemutatta országjáró műsorában ezt a tábort. Itt tudta, hogy miről van szó.
1: Aha.
3: És ő a kuratórium elnöke.
1: Akkor egy kis segítség volt legalább az, hogy akkor tudják, hogy akkor mi van, és hogy van.
3: 12 millió forint helyett 6 millió forintot jelentett. Az azt jelenti, hogy másoknak egy kicsit megterhelő, de összes működik a dolog. A városi pályázaton is szépen nyertünk idén, és polgármester úr is támogatta lehetőségei szerint. És jól, többen vagyunk, mint tavaly, 40-en vannak, 40 hallgatók van, Japánból jöttek, Svájcból jöttek.
4: Ó, tényleg?
3: Természetesen felvidékről. A japán dolog az két érdekes dolog.
1: Mond.
3: Két olyan növendék van, az egyiket majd megcsodálhatja mindenki a gála koncerten.
1: Igen.
3: Egy 6 éves kisfiú, aki már Beethoven hegedű versenyt játszik. Tavaly Budapesten megnyerte egy versenyt.
1: Igen.
3: És ott ismerkedett meg az édesanyja, aki valamikor Budapesten tanult, Zeneakadémián, Banda Ádámmal, aki a zsűriben részt vett.
1: Aha.
3: És azt mondta, ahogy beszélgettek, azt mondta, hogy ő mindenképpen szeretné, hogy az Ádámhoz kerül a növendék, és eljönnek ezért 5 napra Japánból,
1: megőrülök,
3: hogy itt ők együtt muzsikáljanak minden nap.
1: Na ezt, bocsánat, ezt mondtam a hallgatón, tehát erről van szó, kedves hallgatók, hogy ezért gondoltam azt, hogy akkor ennek azért egy picit nagyobb feneket kell keríteni, egy picit nagyobb hangot, mert hogy ilyen dolgok zajlanak itt most a városban, hihetetlen. Zárója bezárva, mond Csaba, mond.
3: Jó, mondom, a másik japán az pedig még érdekesebb és különlegesebb, ugyanis a Kaneko Muiji, most már világhírű zongoraművész, aki valamikor Magyarországon született, édesanyja magyar, perfekt beszél magyarul, és egy tanítványának ajánlotta, hogy jöjjön el ebbe a balassagyarmati muzsikus táborba, ahol ő egyszer nagy díjat nyert, és ezt azóta is az életrajzában mindenütt megjelenteti. Először Los Angeles-i koncertjén jelent meg az életrajzában, hogy ő a balassagyarmati nemzetközi muzsikus tábor versenyének nagy díjasa. Ez nekünk nagyon sokat jelentett, és jelent mai napig is, és hozzátartozik a dologhoz, hogy annyira szeretett itt lenni, hogy ő közben úgy érezte, hogy inkább japán identitása van, tehát itt tanult 16 éves koráig, aztán egyetemet már Japánban végzett, uh-huh, és a Stanway-nek az egyik reklámzongoristája, és jövőre eljön, és hangsúlyozta, hogy szeretetből szívesen tanít nálunk.
1: Komolyan? Oj, de jó!
3: Úgy, jövőre mindenképp szervezünk valamit, ha egyszer fizetni szeretjük.
1: Jó, és akkor tényleg, ha már a művésztanárokról, a mesetanárokról van szó, akiket terveztetek, ők mind itt vannak, és most nem tudom, hogy mit tudom, hogy mindig...
3: Nem tudtunk mindenkit megoldani, részben jelentkezések voltak másképp, részben balassagyarmat ifjúsági szállásai beteltek, mert az evangélikus házban már nem térünk el 28-an, ugyanis közben volt egy látogatás ott, és nem engedének 3 ágyat tenni egy szobába.
1: Aha, akkor itt
3: tehát ott nagy veszteségek értek minket, fontos, hogy egy helyen legyenek a hallgatók, és hát az elmúlt ugye 39 éve csináljuk, azóta nem javultak a kollégiumi feltételek igazán balassagyarmaton. Ma már az a normális egy kollégiumban, hogy 2 gyerek van egy szobában, ha 4-en vannak, akkor az 2 külön szoba és közte egy tanulószoba. Sajnos ebben nagyon le vagyunk maradva. Vannak mindenféle nagyon jó, tényleg jó turista szállások, tudok mondani sokat gyarmaton, de ez nem az, amire egy ilyen rendezvénynek.
1: Abszolút, hogy a közösséget a szétdobja gyakorlatilag térben is, meg időben is,
3: de
1: ami azért
3: hát
1: nem jó.
3: Erről panaszkodjunk, mert inkább az
1: na, azt akartam mondani, hogy akkor mondjuk Ilonáék itt vannak például, Csaba. Ilonáék itt vannak például?
3: Takodi Ilonáék éppen most érkeznek,
1: mert
3: a gála koncerten ők is szerepelnek,
1: szuper.
3: Banda Ádám is itt lesz, de a rengeteg zongorosta miatt kellett segítséget hívni, és olyan szerencsénk van, koncertet nem ad Németországba a koncerten, de 2 napot Magyar Valentin is itt tanított.
1: Na, jó van, akkor haza tért egy picit a tékozló fiú. Jó van, helyes.
3: Igen, viszont majd a gála koncerten lesz Banda Ádám, Eckhard Gábor, Tokodi Ilona, Muskát András, Kanyó András, Baráz Ádám, akiknek most már túl vagyunk a 10 éves jubileumi koncertjén. Uh-huh. Kórussal fogunk és hallgatókkal együtt muzsikálni Tokodi Ilonáékkal is. Itt az lesz az érdekes, hogy szintén egykori növendékük, Horváth Márton, Levente Erkedi a zeneszerző, akinek egy kedves rövid művét fogjuk énekelni, meg Elgártól éneklünk, és hát egy Morricone nótát, ami nagy sikert fog avaszni.
1: Wow!
3: Az oboistának a feldolgozását, Nella Fantasia, ebben Tokodi Ilona és Muskát András énekelnek majd szólók.
1: Nagyon jó, Csaba.
3: Van két kiváló újkor repetitorunk, mert a régiek közül nem mindenki tudott jönni. Kozma Dávid, aki a Debreceni Egyetemnek a korrepetitora, és dr. Sándor Szabos, aki a Zeneakadémián és az Operaházban is vezényel és korrepetitor.
1: Szuper, akkor azt kívánom és kérem és ajánlom a hallgatóknak, hogy akkor minél többen vegyenek részt ezeken a koncerteken, és Csaba, nagyon tartalmas és eredményes napokat kívánom még nektek itt a rádióban. Köszönjük, hogy itt voltál.
3: Köszönöm, még hozzátenném, mert esetleg nem terjedt el, hogy vasárnap délután pedig a hagyományos mohorai kirándulásunk lesz, ami egy különleges környezet, és oda is szeretettel várunk mindenkit Hampersenyre.
1: Köszönjük, hogy itt voltál. Szia Csaba, minden jót neked.
3: Szervusztok, minden jót.
1: Szia. Na, ennyi. Jó, gyerekek, ez én többet nem fűzök hozzá, menjetek és egy picit cippancsátok be a komoly zenét füllel, nagyon jó lesz. A gálakoncert a lényeg, semmi más.

0: a legjobban.
1: Ez történt hétfőn reggel.
2: Ember Csabával beszélgettünk az előbb, sziasztok! Folytatjuk magunkat egy picit még a nemzetközi muzsikus tábor kapcsán, és hát milyen történetek pattannak ki például a két japán fiatal kapcsán?
3: Mennyi? 6 éves a kis srác?
2: Aha, igen, 6 éves.
3: Úristen!
2: 6 éves, 6 éves.
3: És mert tavaly is díjat nyert Budapesten, érted?
2: Igen, 6 éves, igen.
3: Tehát most is itt van, döbbenetes, hogy tényleg...
2: Van valami megszállottság a japánokban, ezt azok is tudják, akik hasonlóan hozzám például ugye gitároznak, és ugye a különféle videó megosztó csatornákon felfelé röppennek, fölpattannak olyan videók, amelyekben hát még járni nem tudó japán kisgyerekek dobolnak, vagy éppen gitároznak, olyan technikai, és mondom azt a technikai, mert hogy nyilván az, hogy mondjuk egy blues-t játszához meg kell, hogy legyél csalva már, elhagyott a nőd, nem tudom én, kaptál pár pofont, anélkül nem tudsz normálisan blues-t játszani, de technikai...
3: Ez mind megtörtént, de nem tudok blues-t játszani.
2: Jó, tehát technikailag érzelmileg meg nincsenek ott, de aki tudja, hogy miről beszélek, az tudja, viszont technikailag brutálisak és hihetetlenek, Sanyi. Tehát, hogy mondom, úgy 5-6 évesen már, hogy van valami, nem tudom, hogy egészséges-e, vagy nem, elszántság, vagy megszállottság bennük, a hihetetlen tehetségek jönnek ki.
3: De valahol meg, ha belegondolsz, tényleg gyerekkorban érdemes ezt az egészet elkezdeni és elsajátítani, mert akkor lesz belőled valaki, tehát akkor leszel hiteles, akkor tudod ezt az egészet jól csinálni, és bocsánat, ebből fogsz tudni majd később is megélni.
2: Igen, van benne valami egyébként. Na, úgyhogy zajlik a muzsikus tábor, kedves hallgatók, és hát...
3: Már 39. alkalommal.
2: Így van. Nem mondom, menjetek fel a honlapja, mert a muzsikustábor.hu-n azon túl, hogy Banda Pál a Gordon Khan is itt lesz, nagyjából a mai napig, azon túl már csak a 38. muzsikus táborról van szó, tehát, hogy igen, hát nulla információ van róla ennek a hivatalos honlapján. Ezt azért úgy rendben lehetne tenni.
3: Hát majd lehet, hogyha lezajlik a tábor.
2: De a közösségi oldalon fönt vannak, hogy mikor lesz a gála koncert, mi fog történni, mikor érdemes elmenni, úgyhogy inkább a közösségi oldal felé tendeljátok, mint a muzsikustábor.hu oldalára. De mondom, itt több helyszín is van, és annyi, hogy meg kell azért egy picit fülelgetni ezeket, mert hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó kis történetek lesznek belőle még a végén. Úgyhogy ha egy kicsit kivagytok ékezve a komoly zenére, itt a kórus lesz, Ennio Morricone-ről is beszélt ugye Ember Csaba, akkor nézzétek meg, mikor lesz a gála műsor, menjetek el, és hát persze érezzétek jól magatokat! This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
4: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
2: Éld át ezt az igaz történetet.
5: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
2: A legenda mögött.
4: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
6: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
2: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
7: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
8: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
9: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
0: Reklámot hallottak.
7: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajni.
11: Hírek.
10: Botrány alakult ki a ma kezdődő újabb diák munkaprogramból, ugyanis a kormány lecsökkentette a fiatalok nyári munkavégzésére elkülönített támogatását. Balassagyarmaton éppen a program újabb szerződéseit írták volna alá az érintett diákokkal, de tegnap délelőtt kormányzati körből arról értesítették a munkát biztosító gazdasági műszaki ellátó szervezetet, hogy nem kapják meg az igényelt teljes támogatást. A példanélküli eset miatt Gál Dénes, a munkaadótársaság vezető, vissza kellett mondja a munkavállalók részére tett ajánlatot, akik többsége értetlenségének is hangot adott az ügyben. Egyes szülők felháborítónak tartják a kormány intézkedését, megalázó és a fiatalok számára rossz példát mutató döntésről tett tanúbizonyságot a Tisza kormány, mondta a helyi rádiónak az egyik érintett. Gál Dénes, a GAMESZ igazgatója közben hangsúlyozta azt is, a diákmunka évek óta sikeres nyári program Balassagyarmaton, ezért különösen kérdéses, hogy mi indokolhatta annak hirtelen visszafejlesztését, és miért csak az utolsó pillanatban tájékoztatták erről őket. Első fokú vízkorlátozás érvényes Nógrád vármegye 50 településén. Miután a soha nem látott alacsony dunai vízállás, valamint a hőség miatt várhatóan túlzott fogyasztás lesz jellemző a napokban, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap délután mondta el, hogy a Fidesz kormányzása miatt kritikus helyzet alakult ki Magyarországon. Az energiaválság az Orbán Viktor vezette hatalom miatt ma elképesztő problémák elé állítja az országot. Éppen ezért a majd nem sokára hazahozandó Európai Uniós pénzekből soha nem látott energiaprogram indul. Többek között szélerőműveket fognak építeni, amire szerintem már a hír hallatára is nagyon sokan jelentkeztek, hogy ilyen gépeket telepítenének. Harmadfokú, tehát a legsúlyosabb vízkorlátozást vezette be Leányfalu és Szentendre. A Pilisi medencében összesen 14 településen érvényes a vízmű rendelkezése. A DMRV ZRT közölte, nagy szükség van most a szolidaritásra és együttműködésre, mert azok felelős magatartása minimálisra csökkentett vízfogyasztást tudja megoldani ezt a kritikus üzemeltetési helyzetet, akiknél jelenleg még zavartalan a szolgáltatás. A lakossági fogyasztóknak minden nem létfontosságú vízfelhasználást be kell

0: kormányzat az energiával, főleg a legérzékenyebb időszakban 17 óra után. A polgármester hangsúlyozta, most látszik, milyen plusz haszonnal járnak például a Fény utcai piacon 2024 óta üzemelő napelemek, amelyek nem csak anyagi megtakarítást eredményeznek, hanem hozzájárulnak az energiaellátás biztonságához is.
1: Időjárás.
0: Nem lélegezhetünk még fel, továbbra is tomboló hőség van, már a reggeli órák óta szokásostól eltérő, sokkal melegebb időjárásra jellemző. Zavartalan szinte a napfény, és csak nem 40 fok várható. 30 fok alá csak 8 óra után mérséklődik a forróság. 20 fok alatti hőmérsékletet éjjel 1 óra után mérhetünk.
1: Közlekedés.
0: Napközben a 2-es úton a Szendehelyi temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipax várható még Szobon az országúton is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
2: Ez
3: történt hétfőn reggel.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, sziasztok hallgatók, nekiindulunk a következő órának, a következő témának, Karvaj Sanyi is itt van, Sándorom, jó reggelt neked is.
5: Hello mindenkinek, sziasztok persze.
4: Na és akkor Vácon vagyunk, és kicsit foglalkozunk a Bagolybűk Környezet és Természetvédő Egyesülettel, és majd remélhetőleg Boldog Gabriella elnök lesz majd a vendégünk, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy beindult egy eléggé komoly kezdeményezés a részükről, ugye a fáknak az önkéntes locsolása. Sanyika, erről azért hallottál ott akár Pesterzsébet környékén is, vagy ott annyira nem moccannak meg a népek?
5: Hát nem nagyon.
4: Nem nagyon.
5: Ezt bevallom férfiasan, pedig hát nyilván a fáknak szükségük van a vízre, mert ugye az égi áldás nem nagyon érkezik.
4: Így van, és nekem több ismerősöm van, akik kezdeményeztek, vagy részt vesznek ilyen önkéntes locsolásos gerillás akcióban. Annak a lényeg az, hogy nyilván azért sok településen az önkormányzatok erőjükből telve, ugye reggel, hajnalban elindulnak, és akkor amit tudnak, locsolnak, ez például a Balatonon is így van, virágokat, bokrokat, ami kell, de nyilván azért itt a lehetőségek végesek, tehát nem tudnak végigmenni minden egyes, nem tudom én, kis csemetén, sőt mondjuk nem is a csemetén, a nagyobb fákon, a csemetéket azért nyilván locsolják, mert hogy itt is elegendő ember, víz, ugye bár most megint most még egy-egyes fokú vízhiány, vagy nem is tudom pontosan, tehát hogy azért ez a szárazság, ez brutálisan megterheli a környezetet, és egyszerűen kapacitás nincs arra, hogy folyamatosan mindenhol mindig legyen öntözés, és a Gabiék a csapattal úgy döntöttek, hogy hát ha úgy van, akkor a lakosok itt Vácon, hogy fogadjanak örökbe egy-egy fácskát, és akkor lehessen őt locsolni, és akkor ehhez egyébként már nagyon-nagyon ráindultak a lakosok, itt tartálytól kezdve önkéntesek jelentkezésén át minden is történt, és hát már egy picit talán túltörténtek a dolgok, ha lehet ezt így mondani egyébként, mert hogy igen, lehet, hogy már annyian vannak, hogy kevés már a fará, vagy hát hogy víz, nem tudom, tehát hogy ezért is fogunk a Gabival beszélgetni, hogy hogy áll a történet, mert hogy az se jó, amikor már tudod, nagyon túl megy minden, úgyhogy szerencsések a váciak, hogy ennyien megmozdultak, mert hogy tényleg azt kell mondani, mert hogy akkor ne legyen több önkéntes, mert hogy nem tudunk velük mit kezdeni, meg azért spóroljunk a vízzel is pluszban, meg ne rohasszuk ki akár egyébként a fákat. Úgyhogy beszélgetünk a Gabival mindjárt, hogy milyen volt ez a kezdeményezés, és hogy indult el, kik mentek melléjük támogatóként, akár eszközöket nézve, vagy éppen szállítást nézve, vagy tényleg kommunikációt tekintve mindent, és azt, hogy a kintől kezdve nyilván még lesznek a száraz napjaink mondjuk szeptember végéig, mi ennek az akciócsoportnak a stratégiája, erről is majd a Gabival beszélgetünk mindjárt a dalok után.

0: Ez történt. Hétfőn reggel.
1: Vácon vagyunk és locsolunk. Ugye, anyukám? Fontos hát, dolog.
2: Kell ebben a nagy melegben, a nagy szárazságban. Kell locsolni. Egyébként úgy nem nagyon látom, nyilván a vízpazarlás megelőzően vagy megóvandóan. Nem nagyon látok Budapesten semmilyen locsoló autókat, mint korábban.
1: Az nálunk sem. De nem tudom, én például ennek sok értelmét nem láttam. Tehát 40 fok van, végigmegy a Civitas Fortissima téren, vagy mondjuk egy vagy a Kossuth úton, vagy végigmegy mondjuk a Csányi László körúton a 70 ezer fokban egy ilyen locsoló autó. Szarabb, mint volt, mert hogy ugye egyből elkezd ebben 40 ezer fokban a víz elpárologni, olyan pára van, megfullasz, tehát egyből az Amazonas környékén nézed magad, tehát hogy én soha nem értettem azt, hogy ennek mi szüksége van.
2: Okay, most azért csinálták, hogy a sineket
1: hűtség. Más, mert az közlekedés biztonság.
2: De azt most, azt sem látom mostanság.
1: Nem tudom.
2: Sinekültés.
1: Mindegy, de az a lényeg az, hogy ugye azért ilyenkor egy picit figyelni kell mondjuk a házunk előtt is, hogyha mondjuk annó igényeltünk akár itt a, nem tudom én, kertészettől, a várostól, egy-egy mondjuk facsemetét, akkor azért arra pöttyentsünk már rá egy-két-három kannácskával azért mondjuk naponta, hogyha úgy van, és nem akarjuk azt, hogy kipusztuljon. És hát a Bogolybük Természet és Környezetvédő Egyesület eléggé komolyan megmozgatta a váciakat, annyira, hogy már itt azért itt már nagyon-nagyon megvannak mozgatva a váciak locsolás szempontjából, úgyhogy beszélgetünk Boldog Gabriellával, az elnökkel arról, hogy hát hogyan is indult ez a locsolós, hát nem gerilla harc, mert azért ez egyébként meg volt hirdetve, hanem egy kis önkéntes akció, és miért kell egy picit azt mondani, akkor most már hátrább az agarakkal, mert már lehet, hogy majd túl sok lesz ez a történet, úgyhogy egy kis helyzetjelentést kérünk tőle itt a váci locsolással kapcsolatban. Szia Gabi, jó reggelt, hello!
3: Sziasztok, jó reggelt, kívánok!
1: Szia!
3: Így van.
1: Na, hogy vagytok?
3: Több száz fát locsolunk, képzeljétek el, és olyannyira nem gerilla akció már, hogy együttműködünk az önkormányzattal, mert így tudunk a legtöbbet elérni. Tehát jó a gerilla akció figyelemfelkeltésnek, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ha ez a jó szándék párosul azzal, hogy együtt tudunk működni a helyi vezetőkkel, vagy az önkormányzatokkal, akkor sokkal nagyobb hatásfokot tudunk elérni. Tehát ez úgy néz ki, képzeljétek, hogy eddig éveken keresztül azt a közel 400 facsemetét, amit elültettünk itt városszerte, önkéntesen locsoltuk úgy, hogy nagyon sokan otthonról lecipelik a lakótelepen, az emeletről a vizet palackokban, elsétálnak a legközelebbi fáig és megöntözik. És szintet léptünk, mert láttam, hogy ez egyszerűen, tehát fizikailag, ha valaki ezt próbálta, akkor ez fárasztó, hogy és már nem fiatal a tagság sem, meg az önkéntesek is, de most már azt kell, hogy mondjam, hogy az egészen pici babáktól kezdve, tehát láttam olyat, fotóztam olyat, hogy önkéntes jött, jobb karjában a gyermeke, a karon ülő gyermeke, bal karjában viszi a 10 literes kannát és locsol. Képzeljétek, ez annyira szép, annyira az életről szól és a felelősségről.
1: De jó.
3: És tehát egészen így újszülött kortól kezdve, ameddig még megbír mozdulni valaki, bőven vannak nagyon aranyos, nyugdíjas korú önkéntesek is, akik jönnek és csinálják, és nem kevés távolságról hozzák a vizet. Úgyhogy azt találtuk ki, kipróbáltuk és működik. Adományba kaptunk tartályt, ezt az egy köbméteres tartályt, így elrejtettük a Kressz Parknál, és onnan kezdtek el locsolni az önkéntesek, és ott sokkal szebbek lettek a fák, mert nem kellett messziről cipelni a vizet, kötöztünk oda ilyen kis locsoló alkalmatosságot, kis tartálykákat, amit meg tudnak tölteni, és egyenlőre működni látszik, úgyhogy kaptunk még adományt, sőt az önkormányzat is beszállt, mert három képviselő is összeadott pénzt, és ők is vettek egy tartályt az egyik körzetbe.
1: De jó.
3: Úgyhogy most már négy tartállyal működünk, és most már az a baj, hogy most már mindenki locsolni akar a tartályból, ha már ott van, akkor locsoljunk. Tehát, hogy az emberekben abszolút megvan ez a jóság, hogy igen, és akkor adjunk vizet a szomjas fáknak, mert kipusztulnak, és ha már ott van, úgy, mint a mesében. A Hollanyó mesében, nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy a jó lány ment az úton, és akkor megkérte az almafa, hogy szomjas vagyok, adj innom, ugye, és adott neki. Én így vagyok ezzel, mindenkinek mondom, nézzétek meg, hogy látod, hogy konyul a levele a fának, akkor szomjas, akkor vizet kell adni neki. És az emberek olyanok, mint a jó lány a mesében, és biztos utoléri majd őket, hát nyilván utoléri őket majd a jó tettükért a jutalom, hiszen a legjobb párologtató az a gyerek meg a fa, tehát ettől lesz hűvösebb majd nekünk a környezet, ahogy az elején mondtátok, nem persze. Attól, hogy fellocsolom, igen. 5 perc alatt a betonról elpárolog a víz, hanem ezek egész éjszaka gyönyörűen hűtik a környezetüket, a gyep is, meg a fa is, úgyhogy ha mi locsoljuk a fákat, azt ők is meghálálják, tehát ebben a szimbiózisban tudunk így együtt élni, létezni a földön, és igenis be kell fektetnünk a munkánkat, tehát mindenkit bíztatok arra, hogyha látja, hogy maga körül kornyod a fának a levele, az önkormányzatoknak nincs erre kapacitás, hát gondoljunk bele, az egész országban ez rengeteg munka.
1: Hogyne.
3: Viszont van egy árnyoldala a dolognak, a locsolásnak, hogy takarékoskodnunk is kell a vízzel, és ezt nem csak azért mondom, hogy jaj, takarékoskodunk, ez egy unalmas szöveg, nem, Magyarországon a talajvíz szintje csökken, tehát olyan szinten szárad ki az ország, ha kimentek a Dunára, látjátok, hát hogy
1: van egy friss zátonyotok is, azt hiszem ott valahol a Zenepavilon környékén.
3: A Zenepavilonnál van egy friss zátonyunk, pont láttam fotót, hogy így bemennek az emberek, mezitláb így bokáig ér nekik, és besétálnak majdnem a Duna közepére.
1: Igen.
3: És a talajvíz is olyan mélyen van, hogy nekem van egy félelem, ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy addig kell locsolni a fákat, amíg olyan nagyra nem nőnek, hogy a gyökerük már ugye valami talajvízhez eljut. Aha. Igen. De ez folyamatosan csökken, ez a talajvíz egyre mélyebbre megy. Tehát meddig fogjuk locsolni a fákat, meddig lesznek egyáltalán fáink? Ha végigmentek a Dunaparton, most is nagy nyírfák száradtak el. Tehát ilyen több 10 éves nyírfák, mert már nem bírják ezt az éghajlatot, tehát a légköri asszály is, ez a forróság, ezt már nem bírják, és csak most pár hete néztem, vagy 4 nagy fa volt elszáradva, ez a legújabb eredményünk, és ezeket már nem tudod úgy locsolni, hogy megmaradjanak.
1: Igen.
3: Tehát ezek itt ilyen nagy kérdések, de addig is tartsunk ki, locsoljuk őket takarékosan, ahhoz, hogy túléljen egy fa, ugye heti 25 liter vizet, ha kap, akkor éppen, hogy na, talán túlél, de a tapasztalatunk eddig azt mutatta, hogy annyi elég, de ha nagyon meg akarjuk őket simogatni, akkor heti 80 liter vizet nyugodtan rájuk lehet önteni. És akkor itt már mindenkinek rábízom a lehetőségeire, hogy annyi vizet öntsön, amennyit tud, igen, de a csapvízzel mindenképpen takarékoskodjunk, próbáljunk esővizet gyűjteni, mert az amúgy is csak lezúdul a csatornába felhasználatlanul. Persze jó helyre megy, mert megy a Dunába, de a legjobb az lenne, ha itt maradna a talajban.
1: Igen.
3: És ezt úgy tudjuk megtenni, ha gyűjtjük az esővizet, hát, és aztán helyben ellocsoljuk.
1: Ilyen technikákat kell egyébként más önkormányzatoknál is valahogy elindítani, mint te is csináltok itt, Gabi, hogy akkor tényleg valahogy segítséggel, tartállyal, és akkor egyre nagyobb társadalmi megmozdítással, vagy lakossági megmozdítással, mert máshogy egyébként nem fog menni. Máshogy nem fog menni, mert egyszerűen kapacitása, akár Balassagyarmatot is nézzük, hogy mindenki, vagy sok olyan poszt jött le közösségből, hogy akkor miért nem, mert egyszerűen kapacitás nincsen rá. Tehát, hogy egyszerűen, tehát rengeteg ember kéne hozzá, így van. Hogy mindenhol végig menni, pláne ugye most itt nálunk Barosolyamaton, hogy a zöldségek kapcsán is megnőtt a zöld felületeknek a mennyiség. Gondolom azért Vácon is jó pár hektár zöld van, tehát hogy egyszerűen nem bírják kapacitásra az önkormányzatok ezt folyamatosan megcsinálni. Meg hát vízzel se, ugye? Az meg a másik.
3: Így van, ezeket a tartályokat az önkormányzat tölti fel vízzel, de mivel annyira lelkesen locsolnak az emberek, így mondtuk, hogy azért osszuk be, létrehoztunk messenger csoportokat, a különböző körzeteknek különböző messenger csoportjai vannak, és van egy-két felelős, aki így összefogja és megírja, hogy mire kell figyelni, és számon tartjuk, hogy ki hány liter vizet öntött ki melyik fára, hogy ne úgymond idézőjelbe fölöslegesen ne locsoljuk, tehát hogy takarékoskodjunk a vízzel, és az önkori adja a vizet a tartályokba, de nem tud végtelen mennyiségű vizet szállítani, mert az is idő, az is 2 óra. A legideálisabb az lenne, és az a következő szintet lépés, amin gondolkozom, hogy ha középületekről össze tudnánk gyűjteni így a vizet tartályokba, és azt, hogy öntöznénk ki, mondok egy példát, Vácon a börtönnél van a Mahart épület.
1: Igen.
3: És annak van 4 sarka, és ott csak lefolyik az Erez csatornából a betonra a víz, és azt lenne jó megbeszélni velük, hogy Így van, 4 tartályt tenni a 4 sarkára, és onnan gyönyörűen tudunk öntözni, pláne, hogy ott van 10 frissen ültetett gesztenyefa, amikről már a levél is lehullott, mert egyszerűen annyira száraz a talaj, és annyira nem győzik locsolni.
1: Ja, hát példaként jártok szerintem abszolút, Gabi, úgyhogy nagyon sok sikert kívánom nektek, és akkor szóljatok, hogyha valami olyan durranás, amiről mindenképpen beszélünk egy pár percet itt a Rádió reggeli műsorában. Jó?
3: Nagyon szépen köszönjük,
1: hogy nézhetsétek a parancsolat. Vagytok. Szia, szia, minden jót!
2: Minden jót,
1: szia. Na, hát ez tíkesen, gyerekek. Ennyi. Úgyhogy majd még levonjuk a tanulságokat, Sanyika. Jó? Meg a stárgyerek is a hírek után. Igen.

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: Hát nem egyszerű most a váciaknak sem az élet, se a balasagyarmatiaknak, se a dunakeszinélőknek.
2: Sehol.
1: Tehát, hogy erre valahogy föl kell készülni, vagy hogyha...
2: Szerintem erre nem lehet állni.
1: Hát igen, így, de valahogy erre kellett volna már stratégiákat kialakítani az elmúlt években.
2: Igen, minden lesz valami. Igen, kellett volna igen. Erre felkészülni. Nem most kell a 25. órában, ugye, amikor akkor a szárazság van, hogy több mint másfél méternyi csapadék hiány van a talajban.
1: Igen.
2: Óriási, óriási, és hát bocsánat, azért még az augusztus itt van előttünk.
1: A bőm, szeptember is még, akkor sem beszéltem én.
2: Hát, akkor már azért nincs akkor a párolgás, tudod,
1: igen.
2: Mert talán nincs akkor a hőmérséklet, de azért az augusztus még brutál lehet. Hát azt sem gondoltuk, hogy júniusban 43 fok lesz.
1: Igen, 42. Hát azért, igen, és ugye oké, erre tudsz reagálni, hogy reagálsz rá úgy, hogy nem hogy locsolsz. De egyrészt ugye, talán még most is a DMRV ZRT-n ugye az van, hogy talán még elsőfokú korlátozások vannak, vagy tehát ugye nem ilyen szigorúbb, de hogy mindig fönnáll az, de már lehet, hogy nem mindegy. De volt még egy jó darabig, amikor ugye ez a 2-es, 3-as megszűnt, akkor még megtartották, és folyamatosan tartották meg az 1-est, ha jól emlékszem. Másrészt pedig, igen, akkor most milyen vízből, az enyémből? Tudod, te, mint aki állandóan turkáz a zsebben, hogy akkor nem tudom, miért egy mozi mennyibe kerül. Én saját köbméter, én vízből, és sajátot kint, locsolja az önkormányzat. Na igen, tehát ugye hogy ezen léptek túl mondjuk a Gabiék, mert hogy nem tud mindenhol odalépni egyik önkormányzat sem, hogy mondjuk akkora hektárokkal rendelkezik a zöld felületet tekintve, mint Gyarmat vagy Vác. Tehát, hogy nincs ember arra, hogy csak locsolja. Érted?
2: Igen.
1: Akkor már a bokortól nem lehet elférni, meg miért nincsen nyírva, meg én nincs azt csinálva, meg én nincs azt csinálva, meg emelt meg hamaszt csinálva. Igen, bocsi, megcsináljuk, csak előtte locsolni kell, mert ha ezt mondtuk, locsoljunk. Tehát úgyhogy ebben azért nagyon jó lakosoknak a segítése.
2: Tartása, igen. A fák életben tartása a cél, hogy valamennyi hűvöset adjanak nekünk tényleg, és ahogy mondta Gabi is, hogy ha mi locsoljuk, törődünk velük, akkor nyilván némi hűvöset, árnyékot fognak nekünk adni.
1: Igen, és akkor mindig elgondolkozok azon, hogy egyetlen egy baj van, ami a természet számára problémát okoz, az csak maga az ember, senki más. Tehát, hogy mint egy ilyen rákos gumó, ott vagyunk rajta a földön, és így szipolyozzuk az egészet.
2: Hallod, ilyen 90-es évek, 2000-es évek elején így kezdték már ezeket így jósolgatni, tudod? Vagy klímaváltozás, meg mit, és bocsánat, csak hagyd mondjak egy csúnyát, jó? Úgy tettek rá az emberek.
1: Hát azzal nem foglalkozol, ami majd lesz. Ez egy természetszerű hozzáállása az embernek.
2: De senki nem foglalkozott vele.
1: Sanyi, elkezdesz most készülni arra, hogy jövőre mész a példakép táborba?
2: Nem.
1: Ennyi.
2: Majd akkor, egy héttel előtt.
1: Aha. Igen, és akkor megy a kapkodás tisztítom. Lehet, azért mondom. Hát, látod, olyan, ilyenek vagyunk.
2: Igen, indulás előtt. Igen.
1: Ilyenek vagyunk. Őszinte, sajnos, hogy innentől kezdve azért mondom, hogy a Gabiék ezzel nagyon jót csináltak, és örülök annak, hogy ennyi váci lakos tud hozzájuk csatlakozni, úgyhogy bármi van, akkor továbbra is hírt adunk majd róluk.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
4: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
2: Éld át ezt az igaz történetet.
5: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
2: A legenda mögött.
4: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
6: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
2: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
7: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
8: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
9: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Reklámot hallottak.
10: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Szendi Hajni.
12: Hírek.
11: Egy markológéppel kotorták ki a Duna medrét Nagymarosnál. A szokatlan és látványos akcióra azért volt szükség, hogy Visegrád és Nagymaros között a jelenlegi extrém alacsony vízállásnál is működhessen a komp. A felhalmozódott iszap és hordalék miatt nem tudja megközelíteni a hajó a fel- és lehajtó rámpát. A beavatkozás nélkül leállt volna a két part közötti közlekedés. Hasonló a gond Gödnél is. Itt is be kellene avatkozni, mert a révként szolgáló kis hajó nem tud kikötni. A helyzet rendezésének egyetlen tartós módja a mederkotrás elvégzése, amelyhez jelenleg Göd városával együttműködve zajlik a mederkezelői és vízbázis védelmi hozzájárulások beszerzése, tudtuk meg Sziget Monostor önkormányzatától. Az elmúlt 125 év alatt 3,3 nappal nőtt a 27 Celsius fokot elérő középhőmérsékletű napok száma országos átlagban. Ez olvasható a Hungaromet ZRT elemzésében. Azt írták, a júniusi középhőmérséklet 22,5 Celsius fok volt. Ezzel ez volt az országos átlagban 1901 óta a második legmelegebb június. A hatodik hó végén kialakult hőhullám során több hőmérsékleti rekord is megdőlt. 30-án Széchenyben kereken 42 fokig emelkedett a levegő hőmérséklete, ami új abszolút maximum hőmérsékleti rekord Magyarországon. Harmadfokú, tehát a legsúlyosabb vízkorlátozást vezette be Leányfalu és Szentendre. A Pilisi medencében összesen 14 településen érvényes a vízmű rendelkezése. A DMRV ZRT közölte, nagy szükség van most a szolidaritásra és együttműködésre, mert azok felelős magatartása minimálisra csökkentett vízfogyasztást tudja megoldani ezt a kritikus üzemeltetési helyzetet, akiknél jelenleg még zavartalan a szolgáltatás. A lakossági fogyasztóknak minden nem létfontosságú vízfelhasználást be kell szüntetni ezeken a településeken. Tilos mindenféle locsolás, medencetöltés, autómosás. Továbbá a nagyobb vállalkozások, cégek felszólítást kapnak az önkormányzattól a kötelező fogyasztás csökkentésre. Holnap újraindulhat a százhalombattai dunamenti erőmű meghibásodás miatt lát blokkja, ami 380 megawattos plusz kapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején. Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművében szerdán a Paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egy időben állt le az áramtermelés. Miután a G3 blokk tervezett indításakor egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki

0: Tömeges átkelés kezdődött Afrikából Európába. Beszámolók szerint a tömegek azután keltek útra, hogy jelentések szerint elterjedt a pletyka a spanyol határ megnyitásáról. A hatóságok igyekeztek feltartóztatni a tömegeket, de sokáig nem jártak sikerrel. A marokkói hatóságok létszámát is megnövelték, de itt sem tudták feltartóztatni az embereket. Többen összetűzésbe is kerültek a rendfenntartókkal, kövekkel dobálták a rendőröket és egy autóbuszt is felgyújtottak.
1: Időjárás.
0: Nem lélegezhetünk még fel, továbbra is tomboló hőség van, már a reggeli órák óta szokásostól eltérő, sokkal melegebb időjárásra jellemző. Zavartalan szinte a napfény, és csak nem 40 fok várható. 30 fok alá csak 8 óra után mérséklődik a forróság. 20 fok alatti hőmérsékletet éjjel 1 óra után mérhetünk.
2: Közlekedés.
0: Napközben a 2-es úton a Szendehelyi temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipax várható még Szobon az országúton is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
2: Ez a reggel.

0: történt kedden reggel.
1: No, akkor nézzük azt az egyeztetést, amely a közlekedés biztonságról szól, és amelyet már azért elég sokan kitöltöttek viszonylag rövid idő alatt, már 100-en túl van a kitöltésnek az állapota, ez ugye egy július 20-ai indítás után volt egy pár nappal, nem is tudom pontosan, de tehát úgy megindultak a népek. Igen, több mindent érintenek, és ugye az utcai versenyzéssel kapcsolatos büntetőjogi szankcionálással indít egyből. És itt arra kíváncsiak tőlünk, hogy egyetértünk-e azzal, hogy az illegális utcai versenyzés szabadságvesztéssel is büntethető legyen?
2: Szerintem igen, ha nincs visszatartó ereje, és az évről évre, tehát a vételkörzetünk térségében is nagyon sokszor már régen, például Váci úton is olyan versenyeket csináltak, meg voltak halálos balesetek, meg mit tudom, akár ott az Árpád hídi sztori, még talán foglalkoztunk igen. is ezzel, tehát hogy kell most már, fel kell lépni, hogy legyen valami visszatartó elő, valami hatásos. Tehát most nyilván ezek az emberek olyan autókkal közlekednek, hogy több 10 millió forintot ér, érted? Most ennek oda dobsz egy 50 000-es vagy 100 000-es büntetést, tehát rögve kifizeti.
1: Igen, tehát az a kérdés, ugye, hogy mi az utcai verseny, hogy gyakorlatilag gyorsabban mész?
2: Tehát, gyorsulási versenyeket csinálsz.
1: Oké, csak hogy miről szól az egész? Ugye, mert gyorsan mész, átlépsz záróvonalakat, szabálytalanul előzöl, tehát ugye ezeket te külön a versenyen kívül is megteheted. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy én megyek, és akkor szabálytalanul előzök, vagy gyorsan megyek, nem tudom én, tényleg záróvonalat átlépek, ilyesmi, akkor azt ugye külön-külön közlekedési szabálysértésként most is ugye ezt nagyon szépen díjazzák idézőjelben a rendőrök. Ugye az a kérdés, hogy akkor ezt egy külön pakban vizsgálják-e, és hogy külön pakban legyen-e büntetve, akkor azt mondod, hogy egyáltalán, igen. Tehát mindenképpen egyetértesz vele.
2: Persze, így van.
1: Igen. Én nem tudom ezektől a kérdésektől, tehát hogy egyetértek-e azzal, hogy az illegális utcai versenyzés szabadságvesztéssel is büntetető legyen? Egyáltalán nem értek egyet, inkább nem értek egyet, inkább egyetértek, teljes mértékben egyetértek.
2: Én teljes mértékben egyetértek.
1: Tehát, hogy most én nekem azt, igen, vagy nem? Nem? Nem azt, hogy nem igen, vagy inkább olyan, de érted?
2: Persze, ennyivel le lehetne egyszerűsíteni.
1: Nem, azt, ebben mindegy. Azzal egyetértünk-e, hogy aki utcai versenyzéssel okoz súlyos sérülést, vagy halált, az szigorúbb büntessék, mint aki mondjuk gondotlanságból, vagy figyelmetlenségből okozza ugyanezt. Tehát mondjuk én elütök egy idős mamát azért, mert nem figyeltem, és gyorsabban mentem a kelletérnél, és hogy nem volt meg a izé, meg reakcióidő, meg stb. Kapok érte mondjuk 3 évet, most csak hasonló ütök mondjuk felfüggesztve, de ha valaki egy gyorsolási verseny után mondjuk végigmegy a Csányi László körúton, és úgy megy át a mamika, és úgy kapod mondjuk oldalba, akkor ez mondjuk nem 3 év felfüggesztve, hanem mondjuk 3 év letöltendő a fegyházban. Tehát, hogy erre irányul a kérdés.
2: Értem.
1: Ezzel egyetértesz, avagy sem?
2: Egyetértek, igen, mert az meggondolatlan volt, mert ott van, benne van, hogy az elején, amit olvastál, hogy nem jut most eszembe az a szó, tehát most 55-tel mondjuk valakit elkaszálsz, ne adj Isten, azért, mert figyelmetlen volt, vagy 60-nal, vagy nem mindegy, hogy bocsánat, hogy te egy adott célból tetted mindezt, is mondjuk 90-nel hasítasz, és úgy jutsz el valaki.
1: És mondjuk mind a kettő 60-60, de mondjuk az egyiknél nem figyeltem, másiknál pedig éppen gyorsultam fölfelé.
2: Ha ez verseny célja.
1: Igen, tehát verseny volt. Verseny volt.
2: Versenyből, akkor igen. Akkor
1: 60-nal elütök én figyelmetlenségből a munkát, mondjuk Balassagyarmaton, a Rákóczi úton, vagy versenyzek, és 60-nal, még mielőtt bedurrant volna az autó rendesen, akkor ütök el a mamókával egy mamókát a Rákóczi úton.
2: Ha versenyzel, akkor te más.
1: Az akkor súlyosabb legyen?
2: Súlyosabb, persze.
1: Oké. Okay. Most én vagyok Vágó István, most azért mondom, hogy akkor megjelöltük azt, Sanyika, kész, ennyi. Egyetértesz-e azzal, hogy kirívó például a lakott területen, a városi úton 120 km/h, vagy autópályán 200 km/h fölötti gyorshajtás önmagában baleset bekövetkezése nélkül is súlyosabb büntetőjogi következményekkel járjon?
2: Egyetértek.
1: Igen?
2: Egyetértek, igen. Igen, hát azért nem menjünk már, hát a nehézség meg 200-zal, hát az mekkora sebesség.
1: A 100, mi az? 140-t, 140-t akarnak ugye a keresztben.
2: 140, igen, 130.
1: Tehát 140-hez képest a 200.
2: Hát azért figyelj, azért csak 60 km/h.
1: Igen, de németeknél már ott nincs különbség.
2: Ott nincs.
1: Igen. Érdekes ez, hogy akkor milyen, milyen alapon, meg hogy érted?
2: Bocsánat, de ott ha 50-es tábla van, ott betartja. Én emlékszem, amikor hajnalban mentünk, ott sétáltunk a városba, Münchenbe, és jött a nagy olyan batár bömös, hogy döbbenetes, érted? És csak egy nagy gázfröcs kellett volna ki, vagy csak egy kisebb, és annyit mondtam, hogy 40-es tábla volt? Ő 40-nel ment. Sehol egy rendőr, sehol senki, de ő 40-nel ment.
1: Hát figyelj, nem tudom. Én ezért, tehát most a következő kérdés az az, hogy lakott területen, városi úton, 120 km per óránál autópályán 200 km per óra fölötti gyorshajtással okoz sérülés vagy halált, a szigorúban büntesebb, mint aki gondotlanságból vagy figyelmetlenségből, de alacsonyabb sebességgel okoz ugyanilyen balesetet. Most lakott területen, városi úton elutak valakit 90-nel, érted? Autópályán 180-nal, vagy 200-al. Tehát, hogy itt az arányosságot nem tudom itt, akkor ilyen húzom, vonom, ez szerintem nem jó megközelítés.
2: Sok
1: vagy.
2: Értelme nincsen.
1: Nem tudom. Tehát, igen.
2: Ennek úgy nincs sok értelme.
1: Meg az is érted, hogy akkor lakott területen, városi úton mondjuk 120 km per órával megyek. Hogy az súlyosabb legyen, igen, mint amúgy. De amúgy meg most, érted, miért lenne súlyosabb? Tehát, érted, mire gondolok? Hát mi az, hogy súlyosabb legyen?
2: Mert 100, több mint 100%-kal túlléped a sebesség.
1: Hát akkor ott van a büntetőjogi kis paletta, és akkor kész, ennyi. Hát most érted? De akkor mikor, akkor 190-nél, és akkor még jobb. Te érted, mire gondolok? Megint egy arányossági elv, megint nincs el.
2: Játék a számokkal.
1: Nem tudom, mindegy. Jó, egyetértünk azzal, hogy kirívó, például a lakott területen belül mondjuk 120 km per óra fölött megyek, autópályán 200 fölött megyek, a járműt a forgalomból ki legyen, a jármű a forgalomból ki legyen vonva ideiglenesen.
2: Na igen, igen. Aztán annak lehet visszatartó ereje.
1: Mert miért lehet?
2: Hát azért, mert utána egy darabig nem fogsz, nem tudsz vezetni, utána nem lesz.
1: Jó, figyelj, céges kocsival megyek. Uh-huh. Mit csinál a kormány? Megszivatja az én főnökömet, az én hülyeségemért. Mert nem lesz céges kocsi. Nekem megvan az autóm, tehát hogy érted?
2: Igen.
1: Tehát hogy ez, nekem semmi értelme nincsen. Tehát hogy akkor mondjuk, hogyha saját autó van, amivel ezt elköveti például, igen, érted? Igen. Tehát az, hogy most itt beleszaladok egy, nem tudom én, oké, beleszaladok idézőjelesen, de hogyha mondjuk érted, valami céges kocsiról van szó, akkor mi van?
2: Olyat lehetne, hogy akkor tényleg akkor nyomják be a jogsítványt, vagy vonják be a jogosítványodat. Az lenne a legegyszerűbb. Tehát akkor semmi cégeset, sem magán, se anyu autóját, se apu autóját.
1: Gondolom, ezért már 2 kiló fölött az autópályán bevonják, csak itt ugye arra irányul, hogy pluszban a kérdés, hogy emellett ki lehessen kapni a forgalomból a jármű ideiglenesen. Én ezzel egyébként nem. Tehát, hogy mondom, ha céges autó, ha nem tudom, tehát, hogy itt azért nem hogy mondjam, nem tudod elhatárolni azt, hogy pontosan mit is jelent az, hogy akkor magántulajdon, meg az, hogy akkor az a tiéd, vagy nem igen. A tiéd, akkor máshol is szúrunk ki. Aztán kérdezi azt, hogy egyetértünk-e azzal, hogy a járművezető visszaesően követel különösen súlyos közlekedési szabályszegéseket, akkor az ő általa tulajdonolt és használt jármű elkobzásra is sor kerülhessen?
2: A tulajdonát ne vegyük el, ne kaphasson jogosítványt.
1: Ennyi?
2: Három évre eltiltani a vezetéstől.
1: Igen, mert azért az, hogy
2: második, harmadik után, érted?
1: Igen, mert a magántulajdon védelme, ugye, tehát, hogy szerintem azért lehet szigorúban is bánni az emberrel, aki mondjuk, nem tudom én, háromszor kapnak el, mert a bömössel 240 nem megy végig az M7-esen siófok mellett. Érted, tehát, hogy nem tudom, mi a visszatartó erő, az az érdekes ebben az egészben.
2: Igen, persze.
1: Nem tudom. Az is egy kérdés, hogy a visszaeső gyorshajtó magasabb bírságot kapjon, mint az első alkalommal a szabálysértők?
2: Szerintem igen.
1: Ebben talán van valami.
2: Nem tanult a hibájából, újra elkövette, és holnap után, vagy egy hónap múlva újra elköveti.
1: Egyetérte azzal, hogy a visszaeső gyorshajtó járművezetők több előéleti pontot kapjanak? Mi ez az előéleti pont?
2: Ez a büntető pont?
1: Nem, az a büntető pont. Ez büntető pont? Gondolom, akkor igen. Tehát akkor az, hogy egy bizonyos szabálysegésért, hogy megcsinálom még egyszer, akkor többet vonnak le, mint akivel először történik ez meg.
2: Hát, no. Hogy többet kapsz, értem, ugye kapsz 18-at, azt hiszem az a legtöbb.
1: Igen.
2: És akkor az nem tudom, egy év után, vagy ki két év után évül el. Persze, nyilván az kapjon többet a visszaeső evidens. Hát ez a börtönbe is úgy van, amikor mondjuk valaki
1: visszatérsz,
2: akkor
1: súlyosabb ez. Jó, van még egy-kettő, úgyhogy ezzel folytatjuk majd mindjárt a megoslágerek után. Valakinek van véleménye, akkor tudjátok a Viber számunkat.

0: ez történt kedden reggel.
1: Még egy-két kérdés maradt, amire azért itt, hát nem azt mondom, megfejtjük, de várjuk a válaszunkat magunktól. Támogatnánk azt, hogy a gyorshajtás átlagsebesség mérése alapján történő bírságolást a magyar közutakon, és például autópályákon bevezessük. Ugye ez az átlagsebesség mérés. Tehát, hogy mondjuk végignéz az M2, elindulsz mondjuk Vác környékéről, és mész föl
2: a 110-es szakaszok.
1: Újpest felé, és mi van kamerázva az egész. És akkor nyilván azért rendszámkövető kamera van, és akkor lehet azt látni, hogy akkor te bedörrented az autót, és akkor itt így mész, úgy út mész. És akkor végigmész, néz téged a kamera több különböző ponton, és a végén a szakasz után hoz egy átlagot, hogy te mennyivel mentél a átlagsebességet, és ez alapján, ha ezt túlléped, akkor bünti van. Hiába, hogy valahol rendesen vezettél, valahol gyorsabban vezettél, de ott mondjuk kamera nem látta, vagy látta, érted? Tehát, hogy így egy-egy átlagot hoznának.
2: Ennek azért lenne alapja, mert sok helyen sajnos az történik, hogy mehetsz mondjuk 90-nel, utána meg beleszaladsz egy 40-es táblába, tudod? Múltkor pont így lakott területen keresztül, több lakott területen keresztül mentünk Salgótarjánba, mert baleset volt az M3-ason, és akkor így mentünk 90, jó volt, hogy 100-at is érted, és akkor beszaladtál utána egy 40-es táblás övezetbe, majd mész 70-es tábla, és utána meg, mit tudom én, beütöttál egy település, és akkor 30-as, mert iskola volt a közelben.
1: Hát igen, csak azért mondom, hogy ebből átlagot
2: lesz. Ez se jó, mert ez is veszélyes, mert fékezgetsz, és ne adj Isten, valaki elbombol, és akkor hátulról.
1: Jó, de nyilván mondjuk nem a városban fognak ilyet, miért nem mondjuk az autópályán, hogy be tudod a kapuba rakni, és akkor a kapun olyan, a védám mondjuk olyan kamerák lesznek, ahol végig tudnak téged követni akár mondjuk 10-20-100 kilométeren keresztül, hogy akkor te mennyivel mentél, és akkor az átlag az mennyi. Úgyhogy nem
2: miért
1: annyira.
2: Miért félnek az emberek a kameráktól? Meg hogy kamera, meg doboz mindenhol, érted?
1: Aha.
2: Tehát, hogy miért nincs visszatartó ereje ezeknek?
1: Én nem tudom, én általában 50-el megyek a lakott területen belül, tehát, hogy én ezt nem szoktam figyelni a kamerákat, és meg általában 90-en, meg 110-en megyek. Tehát, hogy én betartom mindig, tehát nem vagyok...
2: Igen.
1: Néha, aki, mit tudom én, 91-100, de nem szoktam a
2: kamerát elérózni. Nyilván most, meg tudod, az az érdekes, hogy már sok olyan autó, amiben ott van a tempomat, tehát beállítod, és akkor nincs olyan gondod. Nincs az, hogy akkor most te figyelgess, meg mit tudom, meg ott van, hogy...
1: Az meg a másik. Jó, mondjuk azért inkább az sík szakasz, akkor jó egyébként a tempomat, tehát helyen, hogy így máshogy lehet. Na, még gyorsan egy záró kérdés a rollerekről. Egyetértünk-e azzal, hogy a rollerekre, elektromos rollerekre vonatkozó szabályozás minél hamarabb még az átfogó KRESZ felülvizsgálata előtt jelenjen meg? Hát szerintem, ha már eddig nem készült el, akkor várjuk már meg a végét, meg, hogy minden egy csomagban legyen szerintem is.
2: Én egyébként kitételem az összes rollert.
1: Egyébként én is.
2: Bocsánat.
1: Tehát, hogy itt az egyik kérdés még gyorsan a végére, hogy ön hány éves kortól engedélyezni a kis testvérének elektromos rollerek használatát? Nulla.
2: Nulla, így van.
1: Gyarmaton szívbajt kapok tőlük, mondom. Szívbajt kapok tőlük, hogy megjelennek, érted, suhinva, akár kerékpáron vagyok,
2: állat.
1: Akár kocsival. Nem, egyszerűen ez teljes halál.
2: És megy, mint az állat, és nem hallod meg. Igen. És nincs tekintettel, hogy te, bocsánat, fehérbottal
1: nem
2: mész,
1: azt, hogy nincs tekintettel, tehát egyszerűen idegen, ez az eszköz, ez mind a járdán, járda idegen, mind az úton útidegen. Tehát, hogy egyik helyre sem fér bele. Ez egy olyan hibrid, nem tudom, milyen jármű, ami sehol nem jó. Járdán túl gyors, azt lehet mondani, hogy a kialakításhoz képest szerintem az úton is túl gyors, megállnak 5-6-an előtted, nem tudom, hogy érted, nem.
2: Ki is tiltották.
1: Be kell a csávat írteni az egészet készíteni. Na, úgyhogy tessék kitölteni, mert vannak még azért itt érdekes kérdések, és akkor hát, ha ebből is majd valamit közösen össze tudunk dobni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Reklámot hallottak.
3: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni.
5: Hírek.
4: Botrány alakult ki a ma kezdődő újabb diák munkaprogramból, ugyanis a kormány lecsökkentette a fiatalok nyári munkavégzésére elkülönített támogatását. Balassagyarmaton éppen a program újabb szerződéseit írták volna alá az érintett diákokkal, de tegnap délelőtt kormányzati körből arról értesítették a munkát biztosító gazdasági műszaki ellátó szervezetet, hogy nem kapják meg az igényelt teljes támogatást. A példanélküli eset miatt Gál Dénes, a munkaadótársaság vezető, vissza kellett mondja a munkavállalók részére tett ajánlatot, akik többsége értetlenségének is hangot adott az ügyben. Egyes szülők felháborítónak tartják a kormány intézkedését, megalázó és a fiatalok számára rossz példát mutató döntésről tett tanúbizonyságot a Tisza kormány, mondta a helyi rádiónak az egyik érintett. Gál Dénes, a GAMESZ igazgatója közben hangsúlyozta azt is, a diákmunka évek óta sikeres nyári program Balassagyarmaton, ezért különösen kérdéses, hogy mi indokolhatta annak hirtelen visszafejlesztését, és miért csak az utolsó pillanatban tájékoztatták erről őket. Elsőfokú vízkorlátozás érvényes Nógrád vármegye 50 településén. Miután a soha nem látott alacsony dunai vízállás, valamint a hőség miatt várhatóan túlzott fogyasztás lesz jellemző a napokban, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap délután mondta el, hogy a Fidesz kormányzása miatt kritikus helyzet alakult ki Magyarországon. Az energiaválság az Orbán Viktor vezette hatalom miatt ma elképesztő problémák elé állítja az országot. Éppen ezért a majd nem sokára hazahozandó Európai Uniós pénzekből soha nem látott energiaprogram indul. Többek között szélerőműveket fognak építeni, amire szerintem már a hír hallatára is nagyon sokan jelentkeztek, hogy ilyen gépeket telepítenének. Harmadfokú, tehát a legsúlyosabb vízkorlátozást vezette be Lányfalu és Szentendre. A Pilisi medencében összesen 14 településen érvényes a vízmű rendelkezése. A DMRV ZRT közölte, nagy szükség van most a szolidaritásra és együttműködésre, mert azok felelős magatartása minimálisra csökkentett vízfogyasztást tudja megoldani ezt a kritikus üzemeltetési helyzetet, akiknél jelenleg még zavartalan a szolgáltatás. A lakossági fogyasztóknak minden nem létfontosságú vízfelhasználást be kell szüntetni ezeken a településeken. Tilos mindenféle locsolás, medencetöltés, automosás. Továbbá a nagyobb vállalkozások, cégek felszólítást kapnak az önkormányzattól a kötelező fogyasztás csökkentésre. Energiatakarékos átállást rendelt el a letartóztatott polgármester Budapest második kerületi önkormányzatánál és a városrész több intézményénél pénteken. A szinte teljes baloldal támogatásával megválasztott, ma már függetlenként politizáló Őrsi Gergely, aki korrupciós vádak miatt tartózkodik a büntetés végrehajtás intézményben. A Facebookon azt írta, az intézkedések arra irányulnak, hogy ahol lehetséges, spóroljon az önkormányzat az energiával. Főleg a legérzékenyebb időszakban 17 óra után. A polgármester hangsúlyozta, most látszik, milyen plusz haszonnal járnak például a Fény utcai piacon 2024 óta üzemelő napelemek, amelyek nem csak anyagi megtakarítást eredményeznek, hanem hozzájárulnak az energiaellátás biztonságához is.
5: Időjárás.
4: Nem lélegezhetünk még fel, továbbra is tomboló hőség van, már a reggeli órák óta szokásostól eltérő, sokkal melegebb időjárásra jellemző.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Vác felé megyünk most, kedves hallgatók, sziasztok, úgyhogy 95.9, de persze a 95.7-es hallgatóinkat sem utasítjuk el. A Megafon mikrofonjánál Oli csak Áramot halljátok, Sanyika, jó reggelt neked!
2: Jó reggelt, sziasztok! Vác az jó helyén, szerettem, mindig is Vác, nyugis város, mindig is így átrobogtam rajta, akár még a sima kettesen, vagy az M2-n is, de akkor már tudtam, hogy közel vagyok Honthoz, hát még jó volt, hátra 36 kilométer, nem volt annyira közel, de mégis már akkor az úgy erőt adott egy picit. De szerettem egyébként, mert minden megvan. Csendes város, nem az a nyüzsgős, de mégis megtalálható.
1: Hát mondjuk azért most legutóbb nyüzsi volt, hogyha itt a Váci Vigalmat veszünk a napul, akkor azért buli volt.
2: Nem volt áram állítólag?
1: Hát kaptak egy-két vihart. Maradjunk annyiba, hogy jött errefele egy-két vihar, úgyhogy...
2: Hát úgy, az előfordul.
1: Igen. Na, de miért vagyunk Vácon? Igen, annyi minden történik, gyerekek, hogy nem tudunk egyből reagálni, viszont ezek nincsenek elfelejtve, ezek a dolgok és témák. Erre nagyon jó példa volt szerintem, ugye, amikor beszéltünk még a múlt héten, ugye Szita őrsel is, meg Szlavák Petével is, ugye itt a kumondarási verseny kapcsán, ami azért egy pár nappal később került, ugye az a beszélgetés, amit meg tudtunk oldani, de ezeket nem engedjük el, az az igazság, és nem engedjük el azt sem, hogy milyen volt Vácon a művészi teremkerékpár világkupa második fordulója, amelyet ugye Hugyes Zsófi és a vőlegénye Varga Csabi meg azt a segítők közösen ugye először szerveztek, és nem csak ugye szerveztek, hanem ugye versenyeztek is. Ugye egy romhányi művész teremkerék párosról van szó.
2: És igen, velük többször beszélgettünk.
1: Bizony,
2: már,
1: régóta figyeljük az ő pályafutásukat, ugye itt a lánykérés.
2: Az esküvőről is be tudunk majd számolni.
1: Így van, korábban meg tudtuk, hogy akkor egy lánykérés az azért a világ másik felén egy verseny közben után történt meg, és ugye legutóbb pont így van, a Zsófival beszéltünk, mert hogy ugye kiderült az, hogy ők szervezik ezt a világkupát, úgyhogy akkor azt mondta, hogy nagyon, hogy mondjam, izgatottak is, meg tudják, azt mondta, nehéz is lesz, mert hogy még ilyet ők nem csináltak, hogy megszervezni az egészet, ugyanakkor úgy gondolták, hogy egy ilyen volumenű verseny az akár a Dunakanyar, vagy itt az északi régiót tudja erősíteni, hogyha mondjuk itt egy nagy sportrendezvényről van szó, úgyhogy beleálltak is, ezt megszervezték, és ez lezajlott egy pár nappal ezelőtt. Ha beszélünk a Zsófival arról, hogy mik a tapasztalatok, most Csabát nem tudjuk elérni majd, úgyhogy megint Zsófi lesz a vendégünk, és beszélgetünk arról, hogy milyen volt a verseny, mennyire volt nehéz.
2: Nekem ez gyanús, Ádám.
1: Mire gondolsz?
2: Nekem ez gyanús, hogy mostanában Csabát nem tudjuk elérni, elmaradt az esküvő is a távolságuk miatt.
1: Hát mert el volt törve kezük, lábuk, hagyjál már,
2: tudom,
1: te hülye.
2: Nekem ez most kezd olyan lenni, mint a talán felesége.
1: Mind a kettőnek műtétje volt, tehát hagyjál már
2: hülyeségeit. Hát tudom, de most miért nem tudunk Csabával beszélni?
1: Nem tudom, most valami elfoglalkozni. Legközelebb vele fogunk beszélni, jó?
2: Okay,
1: maradjunk ennyiben, de most, hogy ez jó, hülye vendégünk, a zenék után ő jön.

0: attól áll.
1: Ez történt kedden reggel.
2: Itt is vagyunk, jó reggelt minden megafonistának. Aki messze jár tőlünk, az tud streamelni, nem elfelejteni, hogyha a megafonfm.hu-ra fölmentek, akkor ott live-ban tudtok minket hallgatni, ahogy szoktuk ugye ezt itt bepatintani Kamcsatkától egészen Honoluluig. Jó? Úgyhogy bármerre vagytok, akkor mi is veletek vagyunk.
3: Hozzátok,
2: így van. Így. Na, és akkor Vácon vagyunk, és ugye azért is, mert hogy talán megígértük a hallgatóknak, hogy fogunk foglalkozni azzal, hogy milyen volt a művészi teremkerékpár világkupa második fordulója, amelyet ugye pár nappal ezelőtt a Vácon szerveztek meg, és ugye ekkor, vagy e kapcsán korábban, hogy beszélgettünk ugye Hugyez Zsófival, mert Zsófia a párjával, vőlegényével, ugye Csabival nem csak mint versenyzők léptek porondra, hanem ők benne voltak a szervezésben is. És a Zsófia Landja, emlékszem, amikor beszélgettünk arról, hogy ez óriási meló lesz a számukra, viszont nagyon büszkék arra, hogy bár ilyen sorozatbeli megállóhely vagy állomás már volt egyébként Magyarországon, de ebben a térségben, itt ahol mi élünk, itt még ilyen sportesemény, ilyen művészi teremkerékpár világkupa állomáshoz még nem volt, úgyhogy roppant büszkék voltak arra, hogy ezt elkezdték tudni csinálni. És ugye abban maradtunk a Zsófival, amikor legutóbb beszéltünk, hogy mindenképpen akarunk egy pici élménybeszámolót, akár a versenyt illetően, akár a szervezést, a rendezést illetően, úgyhogy ami késik, az lassan jön, ugye a Zsófi pedig itt van a vonalban. Szia Zsófi, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Na, jó reggelt! Tehát honnan kezdjük, kedves? Mert hogy ha visszaemlékszem a beszélgetésre, akkor tényleg nagyon nagy, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy reményekkel, hanem hogy egy izgatottsággal beszéltél, mert hogy tényleg azért ez egy számotokra is új szerep volt. Talán akkor kezdjük a rendezői oldalról, hogy hát hogy értékelted, milyen volt, mesélj egy picit.
4: Hát... amennyire vártuk, annyira jól is sikerült, és annyira feltöltődve sikerült zárnunk ezt a hétvégét, amennyire vártuk is. Én úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon szépen helytáltunk mi is, illetve tényleg a csapat is, aki odállt mellénk, mögénk, és velünk együtt a napokban, azokban a napokban. Ott volt és csinálta, és dolgozott rajta. Nagyon jó visszajelzéseket kapunk sportolóktól, edzőktől, bíróktól, tényleg még most is, tehát most már azért eltelt egy pár nap,
2: azt
4: és
2: akartam mondani, hogy még
4: na, e-mailek,
2: de jó. Mi volt, ami egyébként nehézséget okozott? Tehát azért tényleg egy világkupáról van szó, a világ csomó országából jöttek, gondolom azért a logisztika, az elhelyezés, a minden is, ami mondjuk itt azért a sportolókkal való foglalkozás, vagy mi volt a legnehezebb, akár neked vagy a Csabinak?
4: Azt mondanám, hogy a legnehezebb az volt, hogy még nem csináltunk ilyet, és nem tudtuk, hogy mi fog előttünk állni, hogy mire számítsunk, tehát ez a bizonytalanság volt talán az, ami így a legnehezebbnek, ha nevezhetjük ezt, nehéznek mondható. Itt mindenki magának foglal egyébként szállásokat és minden egyebet, de mi megpróbáltuk, mindattól függetlenül, hogy ugye fizető emberekről van szó, igen, akik ugye maguknak intéznek mindent, mégis mindenkit személyesen vendégül látni. És hát én azt gondolom, hogy ez úgy sikerült is, mind a banketten, mind az előtte való napokban, ahogy már megérkeztek a sportolók, és ott aznap is én úgy gondolom, hogy mi vendégül láttunk mindenkit.
2: Ó, akkor ilyen kis bankettes történettel is készültetek, Zsófi? Hogy ilyen kis ismerkedős, ilyen közösségépítős kerékpáros?
4: Mindig szokott lenni aha, utána egy ilyen kis vacsorával egybekötött buli, mert hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon bulis társaság, és a német, svájci, osztrák zenéktől kezdve, akár a magyarokon át, hát reggel 5 órakor.
2: Akkor zártatok?
4: Úgyhogy ez egy ilyen 24 órás.
2: Akkor már csak toltad a biciklit, maradjunk annyiba. Vagy a Csabi is például. Jó, és akkor maga versenymenete az milyen volt? Akkor picit beszélgessünk a szakmáról is, mármint úgy, hogy a lebonyolítása az mennyire volt, vagy részt kellett benne nektek, ugye, vagy részt vettetek benne, azért ez egy plusz kihívás volt, hogyha nézzük a világkupát. Ez mennyire volt nehéz, hogy azért ott legyen ilyen fejben, amikor fölmész, viszont azért mégiscsak szervező vagy, tehát ez egy kettősség, ami egy friss szituáció a számotokra, vagy szituáció volt a számotokra.
4: Igen, nehéz volt, ezt most nem is akarnám így letagadni, nehéz volt, mert jöttek, tehát akár az odalátogatókkal, akik még soha nem látták a versenyt, azokkal is próbáltunk egy kicsit beszélgetni, próbáltuk őket bevezetni ebbe a világba, hogyha nézik a versenyt, akkor valamennyire megértsék, és én például a saját versenyem előtt Csabi már úgy szólt nekem, hogy neked már át kéne lenni öltözve, és későn, egy picit későn is mentem bemelegíteni, illetve pont akkor volt mondjuk egy eredményhirdetés, akkor voltak az első eredményhirdetések, ahol Csabinak ott akart lenni, szeretett volna segíteni, hogy tudja nézni, hogy minden rendbe megye, és én például teljesen egyedül melegítettem be, ami ugye nem egy megszokott helyzet. Nem is olyan nagy önbizalommal mentem a pályára emiatt, mert olyankor azért jól jön egy-két biztató szó ugye bemelegítésnél, meg hát a megszokás, tehát az a legnehezebb ilyenkor, hogy meg vagyunk szokva, hogy előtte egy órával, másfélel, kettővel mindenki másképp elvonulunk egy kicsit, egy picit arra próbálunk fókuszálni. Nem volt ideális teljesen ez így. Szerettem volna egy picit jobban teljesíteni, inkább úgy is mondhatom, hogy szerettem volna nagyon mosolyogva lejönni a pályáról, aztán nem annyira mosolyogva jöttem le, de egy 5 perc után összeszedtem magam, aztán mindenkihez mosolyogva mentem már oda. Csabi versenye, egyébként nem értékelem nagyon rosszra az enyémet, viszont nyilván lehetett volna egy picit jobb, és szerettem volna egy ilyen 9. hely környékén végezni, és 11. lettem egyébként. A Csabi viszont, habár nem, tehát mostanában ennél egy picit jobban szokott versenyezni, de még mindig jóra értékeljük, és a lehető legjobb eredményét, tehát 4. helyen végzett, úgyhogy ez egy 5. helyről indult, úgyhogy ez egy nagyon szuper eredmény, és szerintem az, hogy így a szervezés mellett...
2: Ezt akartam mondani, figyelj Zsófi, azért egy ilyet lehozni, és elsőként megcsinálni ezt, kvázi azért is, hogy tehát a térségnek is adtatok valamit, azért erre is gondoljatok, vagy ebbe is gondoljatok bele, hogy azért itt egy olyan sporteseményt hoztatok, amely azért egyfajta presztízs is lehet, persze, akár mondjuk Vác városának. Tehát tényleg az egy nagyon jó dolog, hogy ezt ide hoztátok. Egy igazán nemzetközi dologról van szó. Tudod, nekem mindig az a, hogy mondjam, veszőparipám, amikor valami rendezvény van, és akkor azt mondják, hogy nemzetközi, és akkor van tudod egy szlovák, meg van mondjuk egy lengyel partner, meg mondjuk lehet, hogy eljön valaki, nem tudom én, Ausztriából. Hát, hogy mondjam, félül mondom azt én erre, hogy nemzetközi, inkább azt, hogy vannak külföldi vendégek. De az, amikor mondjuk ez már egy tehát ez tényleg egy nemzetközi, amikor már arról posztoltok, hogy jöttek a hongkongiak, érkeznek innen, onnan, ahonnan, az tényleg már egy abszolút international dolog, úgyhogy erre szerintem brutálisan büszkék lehettek, én azt mondom, Zsófi.
4: Szerintem. Igen, azok is vagyunk, meg egyébként én úgy hallottam vissza, ha bár mondjuk személyesen a polgármesterrel én nem beszéltem, de képviselővel igen, és azt kaptuk vissza, hogy ők is. Tehát ritkán van ott ilyen esemény, és egyébként a sportcsarnok meg minden adottságával egy nagyon szuper sportcsarnok, tehát egy jó, nagyon jó helyszín volt, egy remek pálya, úgyhogy mindenkitől azt kaptuk tényleg, hogy amikor ide jönnek így erre felénk Magyarország irányába, akkor nem feltétlen mindig ilyesmit tapasztalnak, és hogy ez is egy nagyon pozitív dolog volt nekik, úgyhogy örülünk a helyszínválasztásnak is, meg tényleg úgy tudjuk értékelni, hogy maximálisan elégedettek vagyunk. Persze tudjuk a hibákat, legközelebb van, amit másképp csinálnánk, de ettől függetlenül nagyon élveztük.
2: Ennyi. Versenynaptár, hogy áll?
4: Megyünk augusztus első hétvégén is egy következő világkupára, itt egy picit besűrűsödött ez a kettő egymás után, úgyhogy a harmadik forduló Németországban lesz majd, úgyhogy oda utazunk, aztán a következő nagy versenyünk az majd októberben lesz a derbiben Angliában a világbajnokság, úgyhogy már annak a szervezésében is benne vagyunk, közben meg majd lesznek a kisebb hazai versenyeink, úgyhogy...
2: Úgyhogy akkor nem fogtok unatkozni. Jól van, Zsófi. Csabit innen is pacsi ölelés nektek, és akkor beszélünk. Jól van, köszi.
4: Szia,
2: minden jót. Ciao.
0: További sok sikereket. Szia.
2: Igen. Na, még egy perteskény van. Na, Sanyika, hogy látod, mint látod a Zsófi dolgait?
0: Nem tudom, valahogy azt éreztem, hogy picit úgy elégedetlen volt akár önmagával, de szerintem meg abszolút nincs miért szégyenkeznie.
2: Nem, azért ez egy dupla feladat volt. Tehát, de azt, hogy mondom, hogy tényleg egy nemzetközi, de mert nagyon sok olyan fesztiválon voltam, és mondjuk csak azért mondtam tudósítani, meg ilyesmi, amikor rá volt húzva nemzetközi, és akkor volt mondjuk, valamikor csak egy szlovák partner volt, és akkor az már Bálint, az már nemzetközi, nem tudom, milyen fesztivál. Távol van attól, szerintem. Azért mondom, ha még, érted, ez már nemzetközi volt, tehát, hogy itt azért valami súlya volt már ennek az eseménynek, ennek a sporteseménynek, úgyhogy hát le a kalappal.
0: Szerintem meg igenis legyenek nagyon büszkék magukra, mert amit csinálnak, az is óriási teljesítmény, adtak valami csodát ennek az országnak, a városnak, szóval már ezért, hogy ennyi embert ide tudtak hozni ilyen országokból, óriási dolog, én azt mondom, le a kalapot.
2: Le, és akkor figyeljük őket, mert hogy itt jönnek majd még itt a kupák, meg minden, úgyhogy se Varga Csaba, se Hugya Zsófi nem fog egyébként unatkozni. Látod, hogy mennyire pörög ez a művészi teremkerékpár. Nagyon, úgyhogy innen is szurkolunk nekik, és beszélünk majd velük a következő, hát reméljük, hogy sikerekről majd.

0: történt kedden reggel.
1: Jó rádiózás mindenkinek, meg a slágerek ide-oda, itt vagyunk mégis, hát hogy ez Zsófival beszélgettünk az előbb, cuki ez a csaj, mindig a jókat tudunk vele dumálni, és annyira lelkiismeretes, meg annyira maximalista, meg
2: ezt
1: annyira...
2: Ezt hallani, hogy a hangen, igen. Nem is mertem vele így kötekedni, viccelődni se.
1: Nem áll jól neked, Sanyukám, a kötekedés,
2: nem
1: meg
2: mertem,
1: a viccelődés, jó? Esetleg én, de te ne viccelődj senkivel a vendégeink között, légy szíves.
2: Jó?
1: Fontos dolog, jó? Mert utána nekem kell magyarázkodnom, és ezt nem
2: majd megvédezte.
1: Hát azért mondom, hogy nem foglak, magyarázkodnom kell, de nem foglak megvédeni, mert olyan vagy, amilyen vagy, ezt fogom mondani mindenkinek. Kész, ennyi. Na, úgyhogy igen, tehát érezni lehetett a hangján, hogy egy picit csalódott volt, ugye el is mondta, de 5 perc elteltével azt mondta, hogy jó, akkor kész.
2: Mosolygósan ment oda
1: mindenki. Így van. Hát ugye meg az, hogy tényleg azért egy ekkora versenytervezésének a súlya nem tudott elvonulni, nem tudott rákészülni, melegítés, akkor Csaba szólt rá, hogy akkor héló, drágám, mint azért melegíteni kéne, már kezdődik mindjárt a kűr. Tehát igen, nem egyszerű ez, de szerintem helytállt, tehát az elmondott két eredmény, és szerintem helytálltak mind a ketten meg az egész csapat, azért ezt bevállalták, úgyhogy én iszonyat büszkén vagyok rájuk, úgyhogy nagyjából annyit tudok a művészi teremkerékpára, amennyit a Zsófi meg a Csaba nekem elmondott az elmúlt években, tehát hogy nem is nézem nyilván meg, hát ez, hogy mondjam, ilyenkor azért előjön, de úgy, mint mondjuk egy itt élő ember, nekem abszolút egy nagy büszkeség
2: az, hogy... Tévében se szokott ilyen lenni?
1: Biztos szokott lenni, csak nem nézem. Ezt mondom, hogy ezt nem szoktam nézni. Én ezt.
2: Én mondjuk úgy nézek sportokat, de nem emlékszem, hogy valaha is úgy jó, nekem úgy gyakorlatilag érted, mutathatták volna.
1: Hát de... azért mondom, hogy nem tudom, van-e a szakkommentár ilyenkor
2: lenni,
1: kerem, hát nem minden, most a teremkerékpárnál ott a művészinél nem tudom, hogy mennyire tudnak a vakoknak segíteni, értem, mert még el tudsz még hallgatni egy foci meccset, de igen. Lehet, hogy annyira nem lehet dumálni mondjuk egy ilyen művészi teremkerékpár világkupa alatt, de nem tudom. Lényeg, hogy tényleg abszolút laikusan, de mint itt élő ember, azt mondom, hogy iszonyatos dolgot tettek az asztalra, úgyhogy óriási gratulál nekik innen. És ugye nincs megállás, nincs pihenés, mint kiderült.
2: Németország, Anglia.
1: Mert hogy
2: már augusztus 1-én, ugye?
1: Igen, hát mennek előre, és összehev, igen. Orgányos. Azt nem kérdeztük meg, hogy mikor lesz a lagzi, meg ugye a mennyegző, de hát tudod, ez olyan, hogy nem kérdezed meg, mert ez semmi között hozzá. Jó? Ennyi. Persze. Azért megkérdeztük a múltkor tőle azt, hogy hát megtörténtem, mert rég beszéltünk, de...
2: Akkor is én voltam az a mocsok.
1: Te voltál az a bunkó, így van. Mert ha meg lesz a nagy nap, akkor majd adjuk akár élőben itt a reggeli műsorban, és kész.
2: Jó.
1: Na úgyhogy innen is öleljük Zsófit meg a Csavit. Young Money.

0: Itt a vége már, a kedves hallgatók. Nagyon köszönjük, hogy ma is velünk voltatok, és a Megafont választottátok. Ez maradjon így, mert hogy Házi Attila kollégánk már készül, a hírek után jön a Fitbit, ahogy azt már megszokhattátok.
1: Így van, köszönjük a figyelmet, arra kérünk titeket, hogy ígyatok sok-sok folyadékot, mert tényleg brutál meleg lesz, sok helyen a 40 fokot is elér, illetve meghaladhatja a hőmérséklet. Legyetek önmagatokkal, másokkal is türelmesek, főleg az utakon, és akkor tényleg sok-sok folyadék, meg vigyázzatok magatokra, holnap pedig jövünk újra 6 óra után egy picivel. Vidám, szép mindenkinek.
0: Ciao.
1: Sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
6: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
4: Éld át ezt az igaz történetet.
7: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
4: A legenda mögött.
6: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
8: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
4: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
9: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajni.
11: Hírek.
10: Egy markológéppel kotorták ki a Duna medrét Nagymarosnál. A szokatlan és látványos akcióra azért volt szükség, hogy Visegrád és Nagymaros között a jelenlegi extrém alacsony vízállásnál is működhessen a komp. A felhalmozódott iszap és hordalék miatt nem tudja megközelíteni a hajó a fel- és lehajtó rámpát. A beavatkozás nélkül leállt volna a két part közötti közlekedés. Hasonló a gond Gödnél is. Itt is be kellene avatkozni, mert a révként szolgáló kis hajó nem tud kikötni. A helyzet rendezésének egyetlen tartós módja a mederkotrás elvégzése, amelyhez jelenleg Göd városával együttműködve zajlik a mederkezelői és vízbázis védelmi hozzájárulások beszerzése, tudtuk meg Sziget Monostor önkormányzatától. Az elmúlt 125 év alatt 3,3 nappal nőtt a 27 Celsius fokot elérő középhőmérsékletű napok száma országos átlagban. Ez olvasható a Hungaromet ZRT elemzésében. Azt írták, a júniusi középhőmérséklet 22,5 Celsius fok volt. Ezzel ez volt az országos átlagban 1901 óta a második legmelegebb június. A hatodik hó végén kialakult hőhullám során több hőmérsékleti rekord is megdőlt. 30-án Széchenyben kereken 42 fokig emelkedett a levegő hőmérséklete, ami új abszolút maximum hőmérsékleti rekord Magyarországon. Harmadfokú, tehát a legsúlyosabb vízkorlátozást vezette be Lányfalu és Szentendre. A Pilisi medencében összesen 14 településen érvényes a vízmű rendelkezése. A DMRV ZRT közölte, nagy szükség van most a szolidaritásra és együttműködésre, mert azok felelős magatartása minimálisra csökkentett vízfogyasztást tudja megoldani ezt a kritikus üzemeltetési helyzetet, akiknél jelenleg még zavartalan a szolgáltatás. A lakossági fogyasztóknak minden nem létfontosságú vízfelhasználást be kell szüntetni ezeken a településeken. Tilos mindenféle locsolás, medencetöltés, autómosás. Továbbá a nagyobb vállalkozások, cégek felszólítást kapnak az önkormányzattól a kötelező fogyasztás csökkentésre. Holnap újraindulhat a százhalombattai dunamenti erőmű meghibásodás miatt lát blokkja, ami 380 megawattos plusz kapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején. Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművében szerdán a Paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egy időben állt le az áramtermelés, miután a G3 blokk tervezett indításakor egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek. Ez a leállás az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején, a paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenést jelent. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, jelen időszakban, amikor a magyarországi villamos energiatermelés kapacitása jelentősen csökkent, minden szomszédos országból vásárolnak elektromos áramot. Kiemelte, hogy Ukrajnából is érkezik energia import. Kaotikus menekültválság bontakozik ki Spanyolországban, ahol egy nap alatt 49 ezer menekült lépte át az ország határt. Tömeges átkelés kezdődött Afrikából Európába. Beszámolók szerint a tömegek azután keltek útra, hogy jelentések szerint elterjedt a pletyka a spanyol határ megnyitásáról. A hatóságok igyekeztek feltartóztatni a tömegeket, de sokáig nem jártak sikerrel. A marokkói hatóságok létszámát is megnövelték, de így sem tudták feltartóztatni az embereket. Többen összetűzésbe is kerültek a rendfenntartókkal, kövekkel dobálták a rendőröket, és egy autóbuszt is felgyújtottak.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
0: mindig sláger.
2: Fitbit.
3: És tegyük hozzá azt is a most ismerhető előrejelzésekhez, hogy ez szerint pedig éppen ma lesz a legforróbb nap. A mikrofonnál Házi Attila köszöntök mindenkit, szombat délelőtt van ilyenkor, sokan vásárolni indulnak, megveszik a hétvégi és a következő heti alapanyagokat, szórakozni akarnak, kertben, strandon, hegyekben lenni, csak hogy a forróság valóban más hozzáállást vár el tőlünk. Ezekről is beszélek majd a nap során. Elkezdődtek a 2026-27-es idény csapatsportjai, a labdarúgásban már a múlt héten az NB3 elrajtolt, ma a Magyar Kupa meccsei következnek, hát szerintem a jövőben ez is átgondolandó lesz, ilyen extrém körülmények között tényleg megéri-e szenvedni a napsütötte pályákon. Beszéljünk majd erről is, előtte jönnek a dalok, már is itt van a Lost Frequencies és Tom Gregory dala. Ez a Dive.

Ez a Feedbeat, a mikrofonnál Házi Attila. A nap témájaként hoztam, hogy szükséges-e szerintetek sanyargatni a focistákat extrém melegben, és valóban kell-e kánikulában labdarúgó bajnokságokat indítani. Múlt héttől megy az NB3, most indul a Magyar Kupa, és hamarosan az összes vármegyei bajnokság is elkezdődik. Tényleg annyira fontos-e a foci, hogy 40 fokban is játszani kell napsütésben? Akinek van véleménye, írja meg nekem Viberes elérhetőségemen 0630 566 22 62. Remélem, hogy sokaknak lesz erről véleményük.

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Augusztus 1-e van, Boglárka névnapja. Ez a név gyakorlatias, leginkább rendszerekben gondolkodó személyiség kialakulását támogatja. Élvezi a teljesség élményét, miközben figyelmesen dolgozik egy-egy feladaton. Mindenről gondoskodik, ami a birtokában van, és ennek köszönhető, hogy tárgyai igen sokáig kitűnő állapotnak örvendenek. Kedves boglárkák, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik augusztus 1-én születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Ma jön a labdarúgó NB3 második fordulója. A visszatért nógrádi csapat az első meccsen kikapott múlt héten, most a Tiszaújváros ellen játszik az SBTC. Bár a kép nagyon rossznak tűnik, túl korai lenne bármit is mondani arról, hogy miféle esélyek lehetnek. A tarjáni vezetőedző azt ígérte, néhány héten belül összeáll a végleges csapat, azonban összességében azt követően sem lesz túl ígéretes a Salgó-Tarján játéka, mondta ezt magukról.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. 11 órakor jönnek a friss hírek, utána pedig folytatjuk a legfrissebb horoszkópokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Holnap újraindulhat a 100 halombattai Dunamenti erőmű meghibásodás miatt lát blokkja, ami 380 megawattos plusz kapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején. Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművében szerdán a Paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egy időben állt le az áramtermelés. Miután a G3 blokk tervezett indításakor egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek. Ez a leállás az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején, a paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenést jelent. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, jelen időszakban, amikor a magyarországi villamos energiatermelés kapacitása jelentősen csökkent, minden szomszédos országból vásárolnak elektromos áramot. Kiemelte, hogy Ukrajnából is érkezik energiaimport. Kevesebben születtek, mint ahányan meghaltak. Magyarország ismét fogyatkozik, közölte a statisztikai hivatal. Az előzetes adatok szerint 2026. júniusában 5790 gyermek született, és 9167 ember hunyt el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké 3,1%-kal csökkent. A házasság kötéseké pedig nőtt 8,9%-kal. A KSH szerint a születések száma a fővárosban és három régióban csökkent, négyben pedig nőtt az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten, a legnagyobb mértékű növekedés pedig Észak-Magyarországon történt. Lassítják a vonatokat Szlovákiában a hőség miatt, tágulnak a sínek, és attól tartanak, hogy felpúposodnak a pályák, amik életveszélyessé teszik a vasúti közlekedést. A szlovák vasutak biztonsági okokból megelőző korlátozásokat léptetett életbe a teljes hálózaton. Azokon a szakaszokon, ahol a vonatok 80-nál gyorsabban haladnának, a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt délelőtt 10 és este 9 óra között legfeljebb csak ennyivel közlekedhetnek. A vasúttársaság arra figyelmezteti az utazókat, hogy a forróság miatt is síntágulás és a sebességcsökkentés miatt járatkésésekre kell számítani. A hatóságok azt javasolják az utasoknak, hogy a déli csúcsidőben kerüljék az utazást. A Dau folyó csökkenő vízszintje miatt kiszáradásnak indult, és egy hete hajózhatatlanná vált a francia-svájci határon kanyargó, a turisták körében rendkívül népszerűnek számító Bentó, közölte az egyik turistahajókat üzemeltető vállalkozás tulajdonosa. Jan Luring azt mondta, tehetetlenek a jelenséggel szemben. Ezért kénytelen volt felmondani a hajókon dolgozó munkatársainak, és attól tart, hogy könnyen veszteségessé válhat számára az idei év. Hozzátette, több tucat hajó veszteg el a parti Szabban, miután a tó vízszintje jelenleg több mint 9 méterrel van az átlagos érték alatt, és mintegy 22 cm-rel csökken tovább minden egyes nap.
6: Időjárás.
5: Nem lélegezhetünk még fel, továbbra is tomboló hőség van, már a reggeli órák óta szokásostól eltérő, sokkal melegebb időjárásra jellemző. Zavartalan szinte a napfény, és csak nem 40 fok várható. 30 fok alá csak 8 óra után mérséklődik a forróság. 20 fok alatti hőmérsékletet éjjel 1 óra után mérhetünk.
2: Közlekedés.
5: Napközben a 2-es úton a Szendehelyi temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipax várható még Szobon, az országúton is.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
6: mindig sláger.
2: Fitbit.
6: Fitbit.
0: Köszönjük a híreket, a mikrofonnál Házi Attila. A nap témája az, hogy kell-e ilyen hőségben, forróságban és napfényben labdarúgó bajnokságokat játszani. És itt most különösen a vármegyei szintű összecsapásokra gondolok, mert hogy azok is hamarosan elkezdődnek. Nagyon nehezen jönnek az üzenetek, úgyhogy mondom még egyszer a Viberes elérhetőséget. 06 35 66 22 62. Azért van már itt kettő darab olyan hozzászólás, amiből szerintem az egyiket most el is mondom, hát hogyha másokat ez fog majd inspirálni. Szenc Laci küldte, hogy régen is volt nyár, mégis fociztak, persze most melegebb van, de szerintem nem kell mindent leállítani, inkább legyen több ivószünet és megfelelő orvosi ügyelet. Ez is egy vélemény, akinek van még 06 35

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, és kezdjük már is elsőként a kossal. A Vénusz az önjegyében jár ma, és ma a Neptunusszal is kedvező fényszöget alkot, éppen ezért a mai nap a szépség és a költőiség jegyében telik el. Bika. A dolgosság nagy erény, de nem kell minden hétvégéjét a kötelességekkel tölteni, így igazából csak elaprózza magát. A tehetség kibontakozásához néha pont az ellenkezőjére van szükség. Ikrek. A Szaturnusz a karrierházában jár, a kötelességtudata ettől a végtelenségig fokozódik. Mostanában nem is kíméli magát, mindent bedob az érvényesülés érdekében. Rák. Ön nem sértődékeny alkat, de ha egyszer tényleg megsértik, azt nem feledi el. Nem is szabad, aki ugyanis a lelkébe gázolva képes önt megbántani, az már valószínűleg nem fogja megbocsátani önnek, ha ön megbocsátana neki. Oroszlán. Nem kell minden látszatnak felülnie, semmi sem olyan szélsőséges, ami ennek a képzeletében látszik. A változó világban támaszt és biztonságot keres, ami rendben is van. Nem mindegy azonban, hogy kiben és miben találja ezt meg. Szűz. Minden a munkájával, a vállalkozásával kapcsolatos és az anyagiakat érintő kérdéssel kapcsolatban szerencsés nap lehet a mai. A bökkenő csak az, hogy mivel hétvége van, a családja ezt biztosan nem tolerálja, de azért próbálja meggyőzni őket. Mindjárt jönnek az ősszel és a télen születettek számára írt mai üzenetek, egyetlen meg a sláger, és már is jön a folytatás.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban pedig már is itt van a mérleg horoszkópja. A Jupiter helyzete önre nézve leginkább a tanulmányokkal vagy külfölddel, esetleg a külföldiekkel kapcsolatos dolgokban jelenthet szerencsét. Ha vizsgára készül, most nagyon jól vág az esze. Skorpió. A szürke, szomorú színekkel induló vasárnap is tud néha szépé és kellemessé válni, ha a lélek színekkel és fénnyel teli. Új dolgokat fedezhet fel maga körül, apróságoknak is tud örülni. Nyilas. A Vénusz ma a Neptunusszal és még az uralkodó bolygójával is kapcsolódik, ezért a szokásosnál is vidámabb, valósággal madarat lehet fogadni vele, márpedig egy kis móka és kacagás soha sem árthat. Bak. Nem gondolta végig, hogy ha hirtelen megragad egy lehetőséget, az később milyen következményekkel járhat. Még semmi sem megváltoztathatatlan, még jóvá lehet tenni mindent. Gondolkodjon el a lehetőségeken. Vízöntő. Ez a nap úgy látszik nem hozhat szerencsét. A pénzügyekben vagy az üzletekben bizonyosan nem. A külvilágban nem önre vár, jobb, ha ki sem teszi a lábát. És végül jöjjenek a halak. Apró kellemetlenséggel indulhat a nap, de ez nem ok arra, hogy egész nap dújjon, fújjon és morogjon. Az ország tele van morgós emberekkel, de lehet, hogy csak egy vidám ember kell, és mindenki kacagni fog. Miért ne éppen ön lenne az? Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Holnap lesz az egyik legnagyobb hegyi kerékpáros maraton Magyarországon. A Hevesvár megyei Bélapát falván rendezik meg a bükkmaratont. A forróság ellenére is sok induló várható, ugyan a mezőnyt már több éve tizedeli a technikai sport féktelen drágulása, de még a forróság ellenére is több százan indulnak majd a vasárnapi versenyen. A rajtnál több balassagyarmati és salgótarjáni bringás is ott lesz, a célba érkezés után pedig részletesen mondjuk az eredményeket is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
4: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
1: Éld át ezt az igaz történetet.
5: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
1: A legenda mögött.
4: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
6: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
1: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
1: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Reklámot hallottak.
9: Dél van.
8: Itt a Megafon.
10: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 1-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
11: Hírek.
10: Botrány alakult ki a ma kezdődő újabb diák munkaprogramból, ugyanis a kormány lecsökkentette a fiatalok nyári munkavégzésére elkülönített támogatását. Balassagyarmaton éppen a program újabb szerződéseit írták volna alá az érintett diákokkal, de tegnap délelőtt kormányzati körből arról értesítették a munkát biztosító gazdasági műszaki ellátó szervezetet, hogy nem kapják meg az igényelt teljes támogatást. A példa nélküli eset miatt Gál Dénes, a munkaadótársaság vezető vissza kellett mondja a munkavállalók részére tett ajánlatot, akik többsége értetlenségének is hangot adott az ügyben. Egyes szülők felháborítónak tartják a kormány intézkedését, megalázó és a fiatalok számára rossz példát mutató döntésről tett tanúbizonyságot a Tisza kormány, mondta a helyi rádiónak az egyik érintett. Gál Dénes, a GAMESZ igazgatója közben hangsúlyozta azt is, a diákmunka évek óta sikeres nyári program Balassagyarmaton, ezért különösen kérdéses, hogy mi indokolhatta annak hirtelen visszafejlesztését, és miért csak az utolsó pillanatban tájékoztatták erről őket. Elsőfokú vízkorlátozás érvényes Nógrád vármegye 50 településén. Miután a soha nem látott alacsony dunai vízállás, valamint a hőség miatt várhatóan túlzott fogyasztás lesz jellemző a napokban, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap délután mondta el, hogy a Fidesz kormányzása miatt kritikus helyzet alakult ki Magyarországon. Az energiaválság az Orbán Viktor vezette hatalom miatt ma elképesztő problémák elé állítja az országot. Éppen ezért a majd nem sokára hazahozandó Európai Uniós pénzekből soha nem látott energiaprogram indul. Többek között szélerőműveket fognak építeni, amire szerintem már a hír hallatára is nagyon sokan jelentkeztek, hogy ilyen gépeket telepítenének. Harmadfokú, tehát a legsúlyosabb vízkorlátozást vezette be Lányfalu és Szentendre. A Pilisi medencében összesen 14 településen érvényes a vízmű rendelkezése. A DMRV ZRT közölte, nagy szükség van most a szolidaritásra és együttműködésre, mert azok felelős magatartása minimálisra csökkentett vízfogyasztást tudja megoldani ezt a kritikus üzemeltetési helyzetet, akiknél jelenleg még zavartalan a szolgáltatás. A lakossági fogyasztóknak minden nem létfontosságú vízfelhasználást be kell szüntetni ezeken a településeken. Tilos mindenféle locsolás, medencetöltés, autómosás. Továbbá a nagyobb vállalkozások, cégek felszólítást kapnak az önkormányzattól a kötelező fogyasztás csökkentésre. Energiatakarékos átállást rendelt el a letartóztatott polgármester Budapest második kerületi önkormányzatánál és a városrész több intézményénél pénteken. A szinte teljes baloldal támogatásával megválasztott, ma már függetlenként politizáló Őrsi Gergely, aki korrupciós vádak miatt tartózkodik a büntetés végrehajtás intézményben. A Facebookon azt írta, az intézkedések arra irányulnak, hogy ahol lehetséges, spóroljon az önkormányzat az energiával. Főleg a legérzékenyebb időszakban 17 óra után. A polgármester hangsúlyozta, most látszik, milyen plusz haszonnal járnak például a Fény utcai piacon 2024 óta üzemelő napelemek, amelyek nem csak anyagi megtakarítást eredményeznek, hanem hozzájárulnak az energiaellátás biztonságához is.
2: Időjárás.
9: Időjárás.
10: Nem lélegezhetünk még fel. Továbbra is tomboló hőség van, már a reggeli órák óta szokásostól eltérő, sokkal melegebb időjárásra jellemző. Zavartalan szinte a napfény, és csak nem 40 fok várható. 30 fok alá csak 8 óra után mérséklődik a forróság. 20 fok alatti hőmérsékletet éjjel 1 óra után mérhetünk.
11: Közlekedés.
2: Közlekedés.
10: Napközben a 2-es úton a Szendehelyi temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipax várható még Szobon az országúton is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
13: Fitbit.
14: 4 perccel múlt dél a mikrofonnál Házi Attila, jó étvágyat kívánok mindenkinek. Nem csak az étvágy jött meg, hanem most már több üzenet is jön a nap témájára, ami arról szól, hogy kell-e ilyen forróságban labdarúgó meccseket játszani, különös tekintettel a vármegyei bajnokságokra, hiszen hát ott mondhatjuk, hogy nem kemény pénzekért, vagy legalábbis nem főállásban játszanak a fiúk a pályán, viszont kockáztatják az egészségüket. Ez az én feltevésem és felvetésem, akinek van ezzel kapcsolatban véleménye. 06 35 66 22 62, ez a Viber számom, ide várom az üzeneteket. Jött is néhány, már is mondok egyet. Olá Krisztófer írja, hogy bátyám még 33 évesen is a pályán van, jövő héten is lesz meccse, és akkor is rohadt meleg lesz. Ilyenkor automatikusan át kellene tenni a meccseket késő estére vagy másnapra. Attól, hogy valaki jól jár a pénzzel, mert csapatokat küld meghalni a falusi pályákra, még ésszel kéne csinálni, nem kihasználni mindenkit. Hát ez is egy vélemény. Köszönjük Krisztófernek. Diós Jenőről Csikós Iza küldte ezt. Direkt válogattam most ide délre, mert ez gondolatébresztő.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Ma jön a labdarúgó NB3 második fordulója. A visszatért nógrádi csapat az első meccsen kikapott múlt héten, most a Tiszaújváros ellen játszik az SBTC. Bár a kép nagyon rossznak tűnik, túl korai lenne bármit is mondani arról, hogy miféle esélyek lehetnek. A tarjáni vezetőedző azt ígérte, néhány héten belül összeáll a végleges csapat, azonban összességében azt követően sem lesz túl ígéretes a Salgó-Tarján játéka, mondta ezt magukról.

Simply the Best, ez volt Tina Turner itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Felhők jelentek meg az égen, és ahogy most kinéztem a stúdió ablakán, azt látom, hogy van remény arra, hogy legalább ebben az órában időnként kicsit pihenjünk, mert a sugárzó napfényt gátolni fogják majd ezek az égi pamacsok. De az időjárási térképeken nem látom sehol, hogy eső közelegne, úgyhogy érjük be mindössze annyival, hogy a legforróbb órában pár percig nem szúr majd a nap. Jönnek a 2020-as évek megaslágerei itt a Megafonban. Fehérvári Gábor, Alfréd és a Velem a világ, előtte még Lady Gaga, ez a Disease.

Save My Soul, ez volt a Basti itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Megy még a nap témája, lehet küldeni az üzeneteket 06 35 66 22 62, ez a Viber számom, mondom miről van szó. Ugye tudjuk, hogy forróság van, extrém hőség jön ismét, a mai napon lehet a tetőpont, mégis lesznek labdarúgó meccsek már a kora délutáni órákban. Érdemese, kell-e egyáltalán meccseket szervezni ilyen hőségben, és mondjuk különös tekintettel a vármegyei bajnokságokba, ahol hát nem főállásban dolgoznak a focisták, hanem kettelésből mennek ki, de ezzel kockáztathatják az egészségüket, nem? Na hát, akinek erről van véleménye, írja meg 06 35 66 22 62, Viber számomra várom az üzeneteket korlátlan mennyiségben. Mondok most kettőt, ami érkezett. Baksa Károly: én úgy látom, hogy a profi sportolók erre felkészülnek, orvosok figyelik őket, és ha este játsszák a meccseket, az még vállalható, inkább a délelőtti és kora délutáni mérkőzéseket kellene elhagyni, illetve lentebbi bajnokik esetében, és talán ez a lényeg, nem is kellene nyáron kezdeni, azt kell figyelembe venni, hogy amúgy sem érdekel sok embert egy gyengébb csapat, akkor meg minek szúrjunk ki velük. Kedves Károly, igen, a válaszodnak az első része nyilván a profikra igaz, én is azt mondom, hogy akikre így figyelnek orvosok, szakemberek, én nem mondom, hogy egyébként kiküldeném őket a pályára, meg hogy mert vállalták főállásban, de azért tehát gondoljuk át, hogy biztosan fontos-e annyira, és a válaszod másik részével azt gondolom, hogy teljesen egyet lehet érteni, legalábbis ilyen egészségügyi szempontok mérlegelésével. Kevin írt még nekem, végre egy jó téma, mert éppen ebből van a vita nálunk is Vácon, úgy látom érintett, lehetne minden mérkőzést este 8 vagy 9 után rendezni a legmelegebb hetekben, így mindenki jobban járna, és a játék színvonala is jobb lenne, nekem meg a munka miatt is jobban adná ki, mert akkor minden meccsemre tudnék menni, és nem kéne állandóan attól szenvedni, hogy megvan-e a csapat aznapra, úgyhogy részemről az este jobb lenne, legalább így augusztusban. Akinek van véleménye, ne tartsa magában, jöjjön a Viber számomra, az üzenet 06 35 66 22 62.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
4: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
1: Éld át ezt az igaz történetet.
5: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
1: A legenda mögött.
4: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
6: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
1: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
7: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja, Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Reklámot hallottak.
8: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: Első fokú vízkorlátozás érvényes Nógrád vármegye 50 településén. Miután a soha nem látott alacsony dunai vízállás, valamint a hőség miatt várhatóan túlzott fogyasztás lesz jellemző a napokban, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap délután mondta el, hogy a Fidesz kormányzása miatt kritikus helyzet alakult ki Magyarországon. Az energiaválság az Orbán Viktor vezette hatalom miatt ma elképesztő problémák elé állítja az országot. Éppen ezért a majdnem sokára hazahozandó Európai Uniós pénz ezekből soha nem látott energiaprogram indul. Többek között szélerőműveket fognak építeni, amire szerintem már a hír hallatára is nagyon sokan jelentkeztek, hogy ilyen gépeket telepítenének. Ma kezdődik a labdarúgó Magyar Kupa Nógrád vármegyében. Két nógrádi csapat egymás ellen kezd majd, hiszen a Karancs lapújtő vendége a Vizslás lesz. A két csapat jól ismeri egymást a megyei első osztályból, ahol az előző szezonban a mostani házigazdák a harmadik, míg Vizslás a negyedik helyen zárt. Kevesebben születtek, mint ahányan meghaltak. Magyarország ismét fogyatkozik, közölte a statisztikai hivatal. Az előzetes adatok szerint 2026. júniusában 5790 gyermek született, és 9167 ember hunyt el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké 3,1%-kal csökkent. A házasság kötéseké pedig nőtt 8,9%-kal. A KSH szerint a születések száma a fővárosban és három régióban csökkent, négyben pedig nőtt az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten, a legnagyobb mértékű növekedés pedig Észak-Magyarországon történt. Részleges napfogyatkozás látható Magyarországról majd augusztus 12-én. A ritka jelenséget kora este lehet majd látni. A részleges napfogyatkozás kora holda lemenő nap elé csúszik, és Magyarországról nézve jelentős részét eltakarja, áll a Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében. A napfogyatkozás a nyugati horizont közelében zajlik. A jelenség megfigyeléséhez elengedhetetlen a teljes tereptárgymentes nyugati látóhatár. A napfogyatkozást megfelelő, kifejezetten napmegfigyelésre alkalmas szemvédelemmel, illetve napszűrővel szabad csak figyelni. Budapestről este 7 óra 22 perckor látható a jelenség, ekkor érinti a hold először a napkorong peremét. Ezt követően a hold sötét sziluettje egyre nagyobb darabot takar majd ki a napból. A legnagyobb, még megfigyelhető fedés a nap lenyugvásakor következik be. A Dow folyó csökkenő vízszintje miatt kiszáradásnak indult, és egy hete hajózhatatlanná vált a francia-svájci határon kanyargó, a turisták körében rendkívül népszerűnek számító Bentó, közölte az egyik turistahajókat üzemeltető vállalkozás tulajdonosa. Jan Luring azt mondta, tehetetlenek a jelenséggel szemben. Ezért kénytelen volt felmondani a hajókon dolgozó munkatársainak, és attól tart, hogy könnyen veszteségessé válhat számára az idei év. Hozzátette, több tucat hajó veszteg el a parti Iszabban, miután a tó vízszintje jelenleg több mint 9 méterrel van az átlagos érték alatt, és mintegy 22 centiméterrel csökken tovább minden egyes nap. Balassa Gyarmaton mutatta be új videóklipjét az énekes, basszusgitáros Gáspár Laci. A nógrádi születésű sztár a helyi moziba hívta meg a közönséget, ahol a Vásznon jelent meg először a 80-as években című dalhoz készült videó. A zenész nosztalgikus hangulatú dalában arra emlékezik vissza, hogy bár szinte semmi sem volt, mégis mindene megvolt, mert Balassa Gyarmathoz fűződnek eddigi életének legszebb emlékei. A slágert már a Megafon is játsza.
2: Időjárás.
9: Nem lélegezhetünk még fel, továbbra is tomboló hőség van, már a reggeli órák óta szokásostól eltérő, sokkal melegebb időjárásra jellemző. Zavartalan szinte a napfény, és csak nem 40 fok várható. 30 fok alá csak 8 óra után mérséklődik a forróság. 20 fok alatti hőmérsékletet éjjel 1 óra után mérhetünk.
1: Közlekedés.
9: Napközben a 2-es úton a Szendehelyi temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipax várható még Szobon az országúton is.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: És most, ahol a sportos életmód
7: mindig sláger.
8: Fitbit.
10: 4 perccel vagyunk egyután a mikrofonnál. Házi Attila, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Jimmy Jameson és az I'm Always Here szól hamarosan, előtte Robin Raz és a Take a Ride. Most pedig a 90-es évek egyik legkedveltebb dala, itt a Simply Red és a Something Got Me Started.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

mellettem. Ez volt az Ájri Mafia itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Nehéz napok előtt vagyunk, ezt állítja a magyar miniszterelnök, aki mindenkit arra kér, hogy kevesebbet használja a légkondit, a vízből is kevesebb fogyjon, és maradjunk nyugodtak a kánikulában. Tegnap óta tudjuk, hogy energiakrízis van, bár még nem állt le az áramot termelő atomerőmű, de napirenden van ez is. Elképzelhető, hogy a vízkorlátozáson kívül az áram használatát is mérséklik majd azzal, hogy időszakosan lekapcsolják. Ezek részletei még nem ismertek, viszont azok sem, hogy hogyan képzelik a túlélést majd. Összeszedtem néhány praktikus tanácsot azokra az órákra, amikor például nem lesz áram. Mindjárt mondom az ötleteket.

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Hát én nem emlékszem arra, hogy bármikor is ki kellett volna kapcsolni az áramot azért, mert meleg van, de most ez is bekövetkezhet. A magyar miniszterelnök Magyar Péter szerint jelentős változások jöhetnek, de erről még nyíltan nincs szó. Egyelőre azt tudjuk, hogy a paksi atomerőmű leállhat a Duna alacsony vízállása miatt, víz kell a reaktorok hűtéséhez, és abból nagyon kevés van. Úgyhogy készüljünk, mi lesz, ha időszakosan nem lesz áram? Hát a forróság enyhítéséhez otthon akkor tudunk hozzájárulni, ha először is egész napra leengedjük a redőnyt, hogy ne jöjjön be napsugárzás. Aztán kora reggel és késő este szellőztetni kell, nem csak friss levegő jön be ezzel, hanem hűvösebb is. És ami közvetlenül jótékony lehet bármikor, az a zuhanyzás. 1-2 perc zuhannyal mérsékelhető a test melegedése, a rólunk párolgó víz pedig hűsít, ami gyors és hatékony megoldás a forróság ellen.

Bills, ez volt Lunch Money Louis itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. A nap témája, hogy érdemes-e átgondolni a labdarúgó bajnokságok szezonnyitását akkor, ha extrém hőség terhel mindenkit, benne a játékosokat is. Lezárom a mai témát, még egy üzenetet felolvasok, ami a többihez hasonlóan szól. Kelemen Tamás Nagymarosról írja, hogy ha tényleg a megyei focira szűkül a kérdés, akkor igenis át kell szervezni, ez jó irány, mert ők nem hivatásból játszanak. A közönség pedig amúgy is szűk egy ilyen meccsen, a nézőknek is jobb, ha nem 40 fokban kell szurkolni. Köszönöm az üzeneteket mindenkinek, én azt látom ezekből, szűk 3 óra állt rendelkezésre, hogy elmondjátok a véleményeteket, amik beérkeztek. Köztük volt egy váci érintett is, ezt külön köszönöm. Az azt mutatja, hogy van arra nem csak hajlandóság, hanem igény, hogy a kora délutáni kezdési időpontok helyett inkább kora esti időpontok legyenek. Talán még azt is mondhatom, hogy egyáltalán nem preferálják a Megafon hallgatói azt, hogyha délután kezdődnek ilyen forróságban a labdarúgó mérkőzések. Hozzátéve azt, hogy nyilván azok, akik profiként vállaltak labdarúgó pályát, azoktól talán el is várható, hogy minden körülmények között ott legyenek a pályán. Ez azért nyilván véleményes, hogy tényleg minden körülmények között ott kell, hogy legyenek, de azok, akik viszont hobbiszerűen játszanak a vármegyei bajnokságokban, szerintem az egészség fontosabb, mint az, hogy a labdarúgó mérkőzés vezetőjének mikor jó dolgozni. Köszönöm még egyszer mindenkinek az üzeneteket, megyünk tovább. Csak egy éjszaka volt, énekli Ágnes Vanilla, itt a Megafon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Reklámot hallottak.
3: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: Holnap újraindulhat a 100 halombattai Dunamenti erőmű meghibásodás miatt lát blokkja, ami 380 megawattos plusz kapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején. Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművében szerdán a Paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egy időben állt le az áramtermelés. Miután a G3 blokk tervezett indításakor egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek. Ez a leállás az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején, a paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenést jelent. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, jelen időszakban, amikor a magyarországi villamos energiatermelés kapacitása jelentősen csökkent, minden szomszédos országból vásárolnak elektromos áramot. Kiemelte, hogy Ukrajnából is érkezik energiaimport. Kevesebben születtek, mint ahányan meghaltak. Magyarország ismét fogyatkozik, közölte a statisztikai hivatal. Az előzetes adatok szerint 2026. júniusában 5790 gyermek született, és 9167 ember hunyt el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké 3,1%-kal csökkent. A házasságkötéseké pedig nőtt 8,9%-kal. A KSH szerint a születések száma a fővárosban és három régióban csökkent, négyben pedig nőtt az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten, a legnagyobb mértékű növekedés pedig Észak-Magyarországon történt. Lassítják a vonatokat Szlovákiában a hőség miatt, tágulnak a sínek, és attól tartanak, hogy felpúposodnak a pályák, amik életveszélyessé teszik a vasúti közlekedést. A szlovák vasutak biztonsági okokból megelőző korlátozásokat léptetett életbe a teljes hálózaton. Azokon a szakaszokon, ahol a vonatok 80-nál gyorsabban haladnának, a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt délelőtt 10 és este 9 óra között legfeljebb csak ennyivel közlekedhetnek. A vasúttársaság arra figyelmezteti az utazókat, hogy a forróság miatt is síntágulás és a sebességcsökkentés miatt járatkésésekre kell számítani. A hatóságok azt javasolják az utasoknak, hogy a déli csúcsidőben kerüljék az utazást. A Dau folyó csökkenő vízszintje miatt kiszáradásnak indult, és egy hete hajózhatatlanná vált a francia-svájci határon kanyargó, a turisták körében rendkívül népszerűnek számító Bentó, közölte az egyik turistahajókat üzemeltető vállalkozás tulajdonosa. Jan Luring azt mondta, tehetetlenek a jelenséggel szemben. Ezért kénytelen volt felmondani a hajókon dolgozó munkatársainak, és attól tart, hogy könnyen veszteségessé válhat számára az idei év. Hozzátette, több tucat hajó veszteg el a parti Szabban, miután a tó vízszintje jelenleg több mint 9 méterrel van az átlagos érték alatt, és mintegy 22 cm-rel csökken tovább minden egyes nap.
7: Időjárás.
6: Nem lélegezhetünk még fel, továbbra is tomboló hőség van, már a reggeli órák óta szokásostól eltérő, sokkal melegebb időjárásra jellemző. Zavartalan szinte a napfény, és csak nem 40 fok várható. 30 fok alá csak 8 óra után mérséklődik a forróság. 20 fok alatti hőmérsékletet éjjel 1 óra után mérhetünk.
1: Közlekedés.
6: Napközben a 2-es úton a Szendehelyi temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipax várható még Szobon az országúton is.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
7: mindig sláger.
5: Fitbit.
7: Fitbit.
2: Négy perccel kettő után a 80-as évek legnagyobb dalai közül válogatok. A mikrofonnál Házi Attila, Paul Simon, You Can Call Me El. Előtte még Johnny Hayes Jazz és a Shattered Dreams szól nálunk. Most pedig Michael Jacksonnal indulunk, már is szól a Thriller.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Primo Roglic, országúti kerékpárversenyző, a Vuelta specialistája, eddig 4-szer nyerte meg a spanyol kerékpáros körversenyt. De az 5. győzelme biztos, hogy nem most lesz, ugyanis nem tud indulni az idei viadalon. Elütötte egy autó a szlovén olimpiai bajnokot. A baleset Ausztriában történt edzés közben. Roglic életben maradt, de a jobb combján nagyon súlyos zúzódásokat szenvedett, jókora hematóma csúfítja a lábát.

One Thing, ez volt Shakira itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. A TV2 Exatlon sportversenyének sztárja Szabó Franciska egy ideje különleges sportot űz, pofozó bajnokként szerzi a kupákat a Power Slap League-ben Amerikában. A napokban megrendezett első európai gálán az Exatlon egykori versenyzője a női pehelysúlyú világbajnoki övért szállt harcba Belgrádban, azonban végül mégsem az ő ütései bizonyultak a legerősebbnek. A női VB bajnok címért vívott küzdelemben alulmaradt ellenfelével szemben, ráadásul arca bánta a fájó pofonokat, úgy feldagadt, hogy most szinte rá sem lehet ismerni.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Tetőpontján a forróság, 40 fokot mértek Magyarországon több helyen is már. A Dunakanyart és leginkább Nógrádot a természeti környezet védi attól, hogy e fölött legyen a hőmérséklet ebben a pillanatban. Aki ránéz az időjárási térképekre, azt láthatja, hogy az erdővel borított részeken 1-2 fokkal enyhébb a helyzet. A Börzsöny, a Naszály és a Cserháti erdők is hűsítik a körülöttük lévő falvakat. Nagy értéket jelent ez ilyenkor. Aki most városias körülmények között van, gondolja át, lehet, hogy ezek az órák jobban telnek az erdőben. És aki úgy dönt, hogy útra kell, vigyen sok vizet magával, egy plédet, amire leülhet, és egy-két jó arcot, aki energiát ad és nem vesz el. Jó érzéseket kívánok mindenkinek!

0: ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Augusztus 1-e van, Boglárka névnapja. Ez a név gyakorlatias, leginkább rendszerekben gondolkodó személyiség kialakulását támogatja. Élvezi a teljesség élményét, miközben figyelmesen dolgozik egy-egy feladaton. Mindenről gondoskodik, ami a birtokában van, és ennek köszönhető, hogy tárgyai igen sokáig kitűnő állapotnak örvendenek. Kedves boglárkák, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik augusztus 1-én születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
3: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
2: Éld át ezt az igaz történetet.
5: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
2: A legenda mögött.
3: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
6: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
2: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
7: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Reklámot hallottak.
8: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: Energiatakarékos átállást rendelt el a letartóztatott polgármester Budapest második kerületi önkormányzatánál és a városrész több intézményénél pénteken. A szinte a teljes baloldal támogatásával megválasztott, ma már függetlenként politizáló Őrsi Gergely, aki korrupciós vádak miatt tartózkodik a büntetés végrehajtás intézményben. A Facebookon azt írta, az intézkedések arra irányulnak, hogy ahol lehetséges, spóroljon az önkormányzat az energiával. Főleg a legérzékenyebb időszakban, 17 óra után. A polgármester hangsúlyozta, most látszik, milyen plusz haszonnal járnak például a Fény utcai piacon 2024 óta üzemelő napelemek, amelyek nem csak anyagi megtakarítást eredményeznek, hanem hozzájárulnak az energiaellátás biztonságához is. Holnap újraindulhat a Százhalombattai Dunamenti erőmű meghibásodás miatt lát blokkja, ami 380 megawattos plusz kapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején. Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművében szerdán a Paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egy időben állt le az áramtermelés, miután a G3 blokk tervezett indításakor egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek. Ez a leállás az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején, a paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítmény csökkenést jelent. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, jelen időszakban, amikor a magyarországi villamos energiatermelés kapacitása jelentősen csökkent, minden szomszédos országból vásárolnak elektromos áramot. Kiemelte, hogy Ukrajnából is érkezik energiaimport. Részletfizetéssel is lehet bulizni az idei Sziget Fesztiválon, jelentették be a szervezők. A konstrukciót üzemeltető pénzügyi társaság szerint a fesztivál jegy vásárlása sokaknak egy előzőleg gondosan megtervezett vásárlás jelent, mert annyira drága. A napi jegyek 26 ezer és 80 ezer forint között vehetők meg. Az ötnapos fesztiváli bérletért akár 244 ezer forintot is fizetni kell. Balassagyarmaton mutatta be új videóklipjét az énekes, basszusgitáros Gáspár Laci. A nógrádi születésű sztár a helyi moziba hívta meg a közönséget, ahol a Vásznon jelent meg először a 80-as években című dalhoz készült videó. A zenész nosztalgikus hangulatú dalában arra emlékezik vissza, hogy bár szinte semmi sem volt, mégis mindene megvolt, mert Balassagyarmathoz fűződnek eddigi életének legszebb emlékei. A slágert már a Megafon is játsza.
10: Időjárás.
9: Nem lélegezhetünk még fel, továbbra is tomboló hőség van, már a reggeli órák óta szokásostól eltérő, sokkal melegebb időjárásra jellemző. Zavartalan szinte a napfény, és csak nem 40 fok várható. 30 fok alá csak 8 óra után mérséklődik a forróság. 20 fok alatti hőmérsékletet éjjel 1 óra után mérhetünk.
2: Közlekedés.
9: Napközben a 2-es úton a Szendehelyi temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipax várható még Szobon az országúton is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsor...
8: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most, ahol a sportos életmód
12: mindig sláger.
11: Fitbit.
0: 3 perccel 3 után a mikrofonnál Házi Attila. World of Our Own, a Westlife 2001-es dala szólal meg hamarosan. Előtte a United, igen vagy nem? Most pedig a Sugar Babes-el indulunk. No Can Do.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Holnap lesz az egyik legnagyobb hegyi kerékpáros maraton Magyarországon. A Hevesvár megyei Bélapát falván rendezik meg a Bükkmaratont. A forróság ellenére is sok induló várható, ugyan a mezőnyt már több éve tizedeli a technikai sport féktelen drágulása, de még a forróság ellenére is több százan indulnak majd a vasárnapi versenyen. A rajtnál több balassagyarmati és salgó-tarjáni bringás is ott lesz, a célba érkezés után pedig részletesen mondjuk az eredményeket is.

Flippin, ez volt Paul Russell és Meghan Trainor itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Módosították a holnapi időjárási előrejelzést, stabilan 40 fok és a fölötti hőmérséklet várható vasárnap, zavartalan nap fénnyel. Ha itt vagy te, jön a halott pénz!

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Többször elmondtam, most is elmondom zárásképpen, mindenki nagyon vigyázzon magára ebben a kánikulában, és úgy néz ki, hogy tovább tart még, napokig 40 fok közelében marad a hőmérséklet. Most kaptuk ugye a legfrissebb előrejelzést, hogy holnap stabilan ebben az állapotban lesz majd az időjárás. Sehol egy esőcsepp, csak zavartalan napfény ez várható, tehát mindenki készüljön fel előre még a napokig tartó kánikulára, és hát arra az eshetőségre, éppen ezért mindenki figyelje a legfrissebb híreket, hogy éppen a vízkorlátozásokkal, illetve a lehetséges áramkorlátozásokkal és kimaradásokkal hogyan érdemes majd tervezni. Mi is mondjuk majd itt a Megafonban. Na hát ettől függetlenül mindenkinek további kellemes szombat délutánt kívánok. A hírek után jönnek a megaslágerek megszakítás nélkül egészen este 8-ig, utána Megaparty itt a Megafonban. Holnap folytatjuk a legfrissebb sporthírekkel, Házi Attila búcsúzik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
5: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
2: Éld át ezt az igaz történetet.
6: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
2: A legenda mögött.
5: Az állagsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
7: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
2: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
8: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Reklámot hallottak.
9: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajni.
11: Hírek.
10: Egy markológéppel kotorták ki a Duna medrét Nagymarosnál. A szokatlan és látványos akcióra azért volt szükség, hogy Visegrád és Nagymaros között a jelenlegi extrém alacsony vízállásnál is működhessen a komp. A felhalmozódott iszap és hordalék miatt nem tudja megközelíteni a hajó a fel- és lehajtó rámpát. A beavatkozás nélkül leállt volna a két part közötti közlekedés. Hasonló a gond Gödnél is. Itt is be kellene avatkozni, mert a révként szolgáló kis hajó nem tud kikötni. A helyzet rendezésének egyetlen tartós módja a mederkotrás elvégzése, amelyhez jelenleg Göd városával együttműködve zajlik a mederkezelői és vízbázis védelmi hozzájárulások beszerzése, tudtuk meg Sziget Monostor önkormányzatától. Az elmúlt 125 év alatt 3,3 nappal nőtt a 27 Celsius fokot elérő középhőmérsékletű napok száma országos átlagban. Ez olvasható a Hungaromet ZRT elemzésében. Azt írták, a júniusi középhőmérséklet 22,5 Celsius fok volt. Ezzel ez volt az országos átlagban 1901 óta a második legmelegebb június. A hatodik hó végén kialakult hőhullám során több hőmérsékleti rekord is megdőlt. 30-án Széchenyben kereken 42 fokig emelkedett a levegő hőmérséklete, ami új abszolút maximum hőmérsékleti rekord Magyarországon. Harmadfokú, tehát a legsúlyosabb vízkorlátozást vezette be Lányfalu és Szentendre. A Pilisi medencében összesen 14 településen érvényes a vízmű rendelkezése. A DMRV ZRT közölte, nagy szükség van most a szolidaritásra és együttműködésre, mert azok felelős magatartása minimálisra csökkentett vízfogyasztást tudja megoldani ezt a kritikus üzemeltetési helyzetet, akiknél jelenleg még zavartalan a szolgáltatás. A lakossági fogyasztóknak minden nem létfontosságú vízfelhasználást be kell szüntetni ezeken a településeken. Tilos mindenféle locsolás, medencetöltés, autómosás, továbbá a nagyobb vállalkozások, cégek felszólítást kapnak az önkormányzattól a kötelező fogyasztás csökkentésre. Holnap újraindulhat a százhalombattai Dunamenti erőmű meghibásodás miatt lát blokkja, ami 380 megawattos plusz kapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején. Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművében szerdán a Paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egy időben állt le az áramtermelés, miután a G3 blokk tervezett indításakor Egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek. Ez a leállás az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején, a paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenést jelent. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, jelen időszakban, amikor a magyarországi villamos energiatermelés kapacitása jelentősen csökkent, minden szomszédos országból vásárolnak elektromos áramot. Kiemelte, hogy Ukrajnából is érkezik energiaimport. Kaotikus menekültválság bontakozik ki Spanyolországban, ahol egy nap alatt 49 ezer menekült lépte át az ország határt. Tömeges átkelés kezdődött Afrikából Európába. Beszámolók szerint a tömegek azután keltek útra, hogy jelentések szerint elterjedt a pletyka a spanyol határ megnyitásáról. A hatóságok igyekeztek feltartóztatni a tömegeket, de sokáig nem jártak sikerrel. A marokkói hatóságok létszámát is megnövelték, de így sem tudták feltartóztatni az embereket. Többen összetűzésbe is kerültek a rendfenntartókkal, kövekkel dobálták a rendőröket, és egy autóbuszt is felgyújtottak.
1: Időjárás.
10: Nem lélegezhetünk még fel, továbbra is tomboló hőség van, már a reggeli órák óta szokásostól eltérő, sokkal melegebb időjárásra jellemző. Zavartalan szinte a napfény, és csak nem 40 fok várható. 30 fok alá csak 8 óra után mérséklődik a forróság. 20 fok alatti hőmérsékletet éjjel 1 óra után mérhetünk.
2: Közlekedés.
10: Napközben a 2-es úton a Szendehelyi temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipax várható még Szobon, az országúton is.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
2: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
3: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
0: Éld át ezt az igaz történetet.
4: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
0: A legenda mögött.
3: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
5: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
0: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
6: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
0: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
8: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: Botrány alakult ki a ma kezdődő újabb diák munkaprogramból, ugyanis a kormány lecsökkentette a fiatalok nyári munkavégzésére elkülönített támogatását. Balassa gyarmaton éppen a program újabb szerződéseit írták volna alá az érintett diákokkal, de tegnap délelőtt kormányzati körből arról értesítették a munkát biztosító gazdasági műszaki ellátó szervezetet, hogy nem kapják meg az igényelt teljes támogatást. A példanélküli eset miatt Gál Dénes, a munkaadótársaság vezető, vissza kellett mondja a munkavállalók részére tett ajánlatot, akik többsége értetlenségének is hangot adott az ügyben. Egyes szülők felháborítónak tartják a kormány intézkedését, megalázó és a fiatalok számára rossz példát mutató döntésről tett tanúbizonyságot a Tisza kormány, mondta a helyi rádiónak az egyik érintett. Gál Dénes, a GAMESZ igazgatója közben hangsúlyozta azt is, a diákmunka évek óta sikeres nyári program Balassagyarmaton, ezért különösen kérdéses, hogy mi indokolhatta annak hirtelen visszafejlesztését, és miért csak az utolsó pillanatban tájékoztatták erről őket. Elsőfokú vízkorlátozás érvényes Nógrád vármegye 50 településén. Miután a soha nem látott alacsony dunai vízállás, valamint a hőség miatt várhatóan túlzott fogyasztás lesz jellemző a napokban, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap délután mondta el, hogy a Fidesz kormányzása miatt kritikus helyzet alakult ki Magyarországon. Az energiaválság az Orbán Viktor vezette hatalom miatt ma elképesztő problémák elé állítja az országot. Éppen ezért a majd nem sokára hazahozandó Európai Uniós pénzekből soha nem látott energiaprogram indul. Többek között szélerőműveket fognak építeni, amire szerintem már a hír hallatára is nagyon sokan jelentkeztek, hogy ilyen gépeket telepítenének. Harmadfokú, tehát a legsúlyosabb vízkorlátozást vezette be Leányfalu és Szentendre. A Pilisi medencében összesen 14 településen érvényes a vízmű rendelkezése. A DMRV ZRT közölte, nagy szükség van most a szolidaritásra és együttműködésre, mert azok felelős magatartása minimálisra csökkentett vízfogyasztást tudja megoldani ezt a kritikus üzemeltetési helyzetet, akiknél jelenleg még zavartalan a szolgáltatás. A lakossági fogyasztóknak minden nem létfontosságú vízfelhasználást be kell szüntetni ezeken a településeken. Tilos mindenféle locsolás, medencetöltés, autómosás. Továbbá a nagyobb vállalkozások, cégek felszólítást kapnak az önkormányzattól a kötelező fogyasztás csökkentésre. Energiatakarékos átállást rendelt el a letartóztatott polgármester Budapest második kerületi önkormányzatánál és a városrész több intézményénél pénteken. A szinte teljes baloldal támogatásával megválasztott, ma már függetlenként politizáló Őrsi Gergely, aki korrupciós vádak miatt tartózkodik a büntetés végrehajtás intézményben. A Facebookon azt írta, az intézkedések arra irányulnak, hogy ahol lehetséges, spóroljon az önkormányzat az energiával. Főleg a legérzékenyebb időszakban 17 óra után. A polgármester hangsúlyozta, most látszik, milyen plusz haszonnal járnak például a Fény utcai piacon 2024 óta üzemelő napelemek, amelyek nem csak anyagi megtakarítást eredményeznek, hanem hozzájárulnak az energiaellátás biztonságához is.
8: Közlekedés.
9: Napközben a 2-es úton a Szendehelyi temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipax várható még Szobon az országúton is.
8: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
0: Mega jó hangulatban.
6: Megafon. Nagyot szól.

0: Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: Reklám.
1: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
2: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
3: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
1: Éld át ezt az igaz történetet.
4: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
1: A legenda mögött.
3: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
5: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
1: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
6: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 1-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Hírek.
7: Botrány alakult ki a ma kezdődő újabb diák munkaprogramból, ugyanis a kormány lecsökkentette a fiatalok nyári munkavégzésére elkülönített támogatását. Balassa gyarmaton éppen a program újabb szerződéseit írták volna alá az érintett diákokkal, de tegnap délelőtt kormányzati körből arról értesítették a munkát biztosító gazdasági műszaki ellátó szervezetet, hogy nem kapják meg az igényelt teljes támogatást. A példanélküli eset miatt Gál Dénes, a munkaadótársaság vezető vissza kellett mondja a munkavállalók részére tett ajánlatot, akik többsége értetlenségének is hangot adott az ügyben. Egyes szülők felháborítónak tartják a kormány intézkedését, megalázó és a fiatalok számára rossz példát mutató döntésről tett tanúbizonyságot a Tisza kormány, mondta a helyi rádiónak az egyik érintett. Gál Dénes, a GAMESZ igazgatója közben hangsúlyozta azt is, a diákmunka évek óta sikeres nyári program Balassagyarmaton, ezért különösen kérdéses, hogy mi indokolhatta annak hirtelen visszafejlesztését, és miért csak az utolsó pillanatban tájékoztatták erről őket. Elsőfokú vízkorlátozás érvényes Nógrád vármegye 50 településén. Miután a soha nem látott alacsony dunai vízállás, valamint a hőség miatt várhatóan túlzott fogyasztás lesz jellemző a napokban, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap délután mondta el, hogy a Fidesz kormányzása miatt kritikus helyzet alakult ki Magyarországon. Az energiaválság az Orbán Viktor vezette hatalom miatt ma elképesztő problémák elé állítja az országot. Éppen ezért a majdnem sokára hazahozandó Európai Uniós pénz ezekből soha nem látott energiaprogram indul. Többek között szélerőműveket fognak építeni, amire szerintem már a hír hallatára is nagyon sokan jelentkeztek, hogy ilyen gépeket telepítenének. Harmadfokú, tehát a legsúlyosabb vízkorlátozást vezette be Lányfalu és Szentendre. A Pilisi medencében összesen 14 településen érvényes a vízmű rendelkezése. A DMRV ZRT közölte, nagy szükség van most a szolidaritásra és együttműködésre, mert azok felelős magatartása minimálisra csökkentett vízfogyasztást tudja megoldani ezt a kritikus üzemeltetési helyzetet, akiknél jelenleg még zavartalan a szolgáltatás. A lakossági fogyasztóknak minden nem létfontosságú vízfelhasználást be kell szüntetni ezeken a településeken. Tilos mindenféle locsolás, medencetöltés, automosás. Továbbá a nagyobb vállalkozások, cégek felszólítást kapnak az önkormányzattól a kötelező fogyasztás csökkentésre. Energiatakarékos átállást rendelt el a letartóztatott polgármester Budapest második kerületi önkormányzatánál és a városrész több intézményénél pénteken. A szinte teljes baloldal támogatásával megválasztott, ma már függetlenként politizáló Őrsi Gergely, aki korrupciós vádak miatt tartózkodik a büntetés végrehajtás intézményben. A Facebookon azt írta, az intézkedések arra irányulnak, hogy ahol lehetséges, spóroljon az önkormányzat az energiával, főleg a legérzékenyebb időszakban, 17 óra után. A polgármester hangsúlyozta, most látszik, milyen plusz haszonnal járnak például a Fény utcai piacon 2024 óta üzemelő napelemek, amelyek nem csak anyagi megtakarítást eredményeznek, hanem hozzájárulnak az energiaellátás biztonságához is.
0: Közlekedés.
7: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax, vezessenek óvatosan, vigyázzanak a vadakra, és elkezdődött az őzek násza.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
9: mega jó hangulatban.
6: Megafon, nagyot szól.

Hát és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak élje meg a sokadik randit, vágyak teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg. Összebilincselt minket az

0: Minden igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Reklámot hallottak.
0: 19 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
3: Elsőfokú vízkorlátozás érvényes Nógrád vármegye 50 településén. Miután a soha nem látott alacsony dunai vízállás, valamint a hőség miatt várhatóan túlzott fogyasztás lesz jellemző a napokban, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap délután mondta el, hogy a Fidesz kormányzása miatt kritikus helyzet alakult ki Magyarországon. Az energiaválság az Orbán Viktor vezette hatalom miatt ma elképesztő problémák elé állítja az országot. Éppen ezért a majdnem sokára hazahozandó Európai Uniós pénz ezekből soha nem látott energiaprogram indul. Többek között szélerőműveket fognak építeni, amire szerintem már a hír hallatára is nagyon sokan jelentkeztek, hogy ilyen gépeket telepítenének. Ma kezdődik a labdarúgó Magyar Kupa Nógrád vármegyében. Két nógrádi csapat egymás ellen kezd majd, hiszen a Karancs Lapújtő vendége a Vizslás lesz. A két csapat jól ismeri egymást a megyei első osztályból, ahol az előző szezonban a mostani házigazdák a harmadik, míg Vizslás a negyedik helyen zárt. Kevesebben születtek, mint ahányan meghaltak. Magyarország ismét fogyatkozik, közölte a statisztikai hivatal. Az előzetes adatok szerint 2026. júniusában 5790 gyermek született és 9167 ember hunyt el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké 3,1%-kal csökkent. A házasságkötéseké pedig nőtt 8,9%-kal. A KSH szerint a születések száma a fővárosban és három régióban csökkent, négyben pedig nőtt az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten, a legnagyobb mértékű növekedés pedig Észak-Magyarországon történt. Részleges napfogyatkozás látható Magyarországról majd augusztus 12-én. A ritka jelenséget kora este lehet majd látni. A részleges napfogyatkozás kora holda lemenő nap elé csúszik, és Magyarországról nézve jelentős részét eltakarja, áll a Svábhegyi csillagvizsgáló közleményében. A napfogyatkozás a nyugati horizont közelében zajlik. A jelenség megfigyeléséhez elengedhetetlen a teljes tereptárgymentes nyugati látóhatár. A napfogyatkozást megfelelő, kifejezetten napmegfigyelésre alkalmas szemvédelemmel, illetve napszűrővel szabad csak figyelni. Budapestről este 7 óra 22 perckor látható a jelenség, ekkor érinti a hold először a napkorong peremét. Ezt követően a hold sötét sziluettje egyre nagyobb darabot takar majd ki a napból. A legnagyobb, még megfigyelhető fedés a nap lenyugvásakor következik be. A Dau folyó csökkenő vízszintje miatt kiszáradásnak indult, és egy hete hajózhatatlanná vált a francia-svájci határon kanyargó, a turisták körében rendkívül népszerűnek számító Bentó közölte, az egyik turistahajókat üzemeltető vállalkozás tulajdonosa. Jan Uring azt mondta, tehetetlenek a jelenséggel szemben. Ezért kénytelen volt felmondani a hajókon dolgozó munkatársainak, és attól tart, hogy könnyen veszteségessé válhat számára az idei év. Hozzátette, több tucat hajó veszteg el a parti Iszabban, miután a tó vízszintje jelenleg több mint 9 méterrel van az átlagos érték alatt, és mintegy 22 cm-rel csökkent tovább minden egyes nap. Balassa gyarmaton mutatta be új videoklipjét az énekes, basszusgitáros Gáspár Laci. A nógrádi születésű sztár a helyi moziba hívta meg a közönséget, ahol a Vásznon jelent meg először a 80-as években című dalhoz készült videó. A zenész nosztalgikus hangulatú dalában arra emlékezik vissza, hogy bár szinte semmije sem volt, mégis mindene megvolt, mert Balassa gyarmathoz fűződnek eddigi életének legszebb emlékei. A slágert már a Megafon is játsza.
2: Közlekedés.
4: Közlekedés.
3: Iszak a Salgótarjában a Füleki úton várható trafipax. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak a vadakra, és elkezdődött az őzek násza.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
4: mega jó hangulatban.
5: Megafon, nagyot szól.

0: munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
1: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
0: Ez a Megafon.

0: rádiófon idén is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágerei.
1: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
1: Ez a Megafon.

0: Things will be alright.
1: 20 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Egy markológéppel kotorták ki a Duna medrét Nagymarosnál. A szokatlan és látványos akcióra azért volt szükség, hogy Visegrád és Nagymaros között a jelenlegi extrém alacsony vízállásnál is működhessen a komp. A felhalmozódott iszap és hordalék miatt nem tudja megközelíteni a hajó a fel- és lehajtórámpát. A beavatkozás nélkül leállt volna a két part közötti közlekedés. Hasonló a gond Gödnél is. Itt is be kellene avatkozni, mert a révként szolgáló kis hajó nem tud kikötni. A helyzet rendezésének egyetlen tartós módja a mederkotrás elvégzése, amelyhez jelenleg Göd városával együttműködve zajlik a mederkezelői és vízbázis védelmi hozzájárulások beszerzése, tudtuk meg Sziget Monostor önkormányzatától. Az elmúlt 125 év alatt 3,3 nappal nőtt a 27 Celsius fokot elérő középhőmérsékletű napok száma országos átlagban. Ez olvasható a Hungaromet ZRT elemzésében. Azt írták, a júniusi középhőmérséklet 22,5 Celsius fok volt. Ezzel ez volt az országos átlagban 1901 óta a második legmelegebb június. A hatodik hó végén kialakult hőhullám során több hőmérsékleti rekord is megdőlt. 30-án szép Széchenyben kereken 42 fokig emelkedett a levegő hőmérséklete, ami új abszolút maximum hőmérsékleti rekord Magyarországon. Harmadfokú, tehát a legsúlyosabb vízkorlátozást vezette be Leányfalu és Szentendre. A Pilisi medencében összesen 14 településen érvényes a vízmű rendelkezése. A DMR VZRT közölte, nagy szükség van most a szolidaritásra és együttműködésre, mert azok felelős magatartása minimálisra csökkentett vízfogyasztást tudja megoldani ezt a kritikus üzemeltetési helyzetet, akiknél jelenleg még zavartalan a szolgáltatás. A lakossági fogyasztóknak minden nem létfontosságú vízfelhasználást be kell szüntetni ezeken a településeken. Tilos mindenféle locsolás, medencetöltés, autómosás. Továbbá a nagyobb vállalkozások, cégek felszólítást kapnak az önkormányzattól a kötelező fogyasztás csökkentésre. Holnap újraindulhat a százhalombattai Dunamenti erőmű meghibásodás miatt lát blokkja, ami 380 megawattos plusz kapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején. Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművében szerdán a Paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egy időben állt le az áramtermelés. Miután a G3 blokk tervezett indításakor egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek. Ez a leállás az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején, a Paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenést jelent. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, jelen időszakban, amikor a magyarországi villamos energiatermelés kapacitása jelentősen csökkent, minden szomszédos országból vásárolnak elektromos áramot. Kiemelte, hogy Ukrajnából is érkezik energiaimport. Kaotikus menekültválság bontakozik ki Spanyolországban, ahol egy nap alatt 49 ezer menekült lépte át az ország határt. Tömeges átkelés kezdődött Afrikából Európába. Beszámolók szerint a tömegek azután keltek útra, hogy jelentések szerint elterjedt a pletyka a spanyol határ megnyitásáról. A hatóságok igyekeztek feltartóztatni a tömegeket, de sokáig nem jártak sikerrel. A marokkói hatóságok létszámát is megnövelték, de itt sem tudták feltartóztatni az embereket. Többen összetűzésbe is kerültek a rendfenntartókkal, kövekkel dobálták a rendőröket, és egy autóbuszt is felgyújtottak.
2: Közlekedés.
3: Északa Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak a vadakra, és elkezdődött az őzek násza.
2: És most
4: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink meg a slágereivel.
2: Megaparti.
5: Hey girls, hey boys, superstar DJs.

0: Hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulis slágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Hírek.
2: Holnap újraindulhat a 100 halombattai Dunamenti erőmű meghibásodás miatt lát blokkja, ami 380 megawattos plusz kapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején. Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművében szerdán a Paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egy időben állt le az áramtermelés. Miután a G3 blokk tervezett indításakor egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek. Ez a leállás az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején, a paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenést jelent. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, jelen időszakban, amikor a magyarországi villamos energiatermelés kapacitása jelentősen csökkent, minden szomszédos országból vásárolnak elektromos áramot. Kiemelte, hogy Ukrajnából is érkezik energiaimport. Kevesebben születtek, mint ahányan meghaltak. Magyarország ismét fogyatkozik, közölte a statisztikai hivatal. Az előzetes adatok szerint 2026. júniusában 5790 gyermek született és 9167 ember hunyt el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké 3,1%-kal csökkent. A házasságkötéseké pedig nőtt 8,9%-kal. A KSH szerint a születések száma a fővárosban és három régióban csökkent, négyben pedig nőtt az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten, a legnagyobb mértékű növekedés pedig Észak-Magyarországon történt. Lassítják a vonatokat Szlovákiában, a hőség miatt tágulnak a sínek, és attól tartanak, hogy felpúposodnak a pályák, amik életveszélyessé teszik a vasúti közlekedést. A szlovák vasutak biztonsági okokból megelőző korlátozásokat léptetett életbe a teljes hálózaton. Azokon a szakaszokon, ahol a vonatok 80-nál gyorsabban haladnának a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt, délelőtt 10 és este 9 óra között legfeljebb csak ennyivel közlekedhetnek. A vasúttársaság arra figyelmezteti az utazókat, hogy a forróság miatt is síntágulás és a sebességcsökkentés miatt járatkésésekre kell számítani. A hatóságok azt javasolják az utasoknak, hogy a déli csúcsidőben kerüljék az utazást. A Dau folyó csökkenő vízszintje miatt kiszáradásnak indult, és egy hete hajózhatatlanná vált a francia-svájci határon kanyargó, a turisták körében rendkívül népszerűnek számító Bentó, közölte az egyik turistahajókat üzemeltető vállalkozás tulajdonosa. Jan Uring azt mondta, tehetetlenek a jelenséggel szemben. Ezért kénytelen volt felmondani a hajókon dolgozó munkatársainak, és attól tart, hogy könnyen veszteségessé válhat számára az idei év. Hozzátette, több tucat hajó veszteg el a part Iszabban, miután a tó vízszintje jelenleg több mint 9 méterrel van az átlagos érték alatt, és mintegy 22 cm-rel csökken tovább minden egyes nap.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés.
2: Észak a Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax, vezessenek óvatosan, vigyázzanak a vadakra, és elkezdődött az őzek násza.
1: És most
0: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink meg a slágereivel.
1: Megaparti.
0: Megaparti.

0: Ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
3: Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 1-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
1: Hírek.
3: Botrány alakult ki a ma kezdődő újabb diák munkaprogramból, ugyanis a kormány lecsökkentette a fiatalok nyári munkavégzésére elkülönített támogatását. Balassagyarmaton éppen a program újabb szerződéseit írták volna alá az érintett diákokkal, de tegnap délelőtt kormányzati körből arról értesítették a munkát biztosító gazdasági műszaki ellátó szervezetet, hogy nem kapják meg az igényelt teljes támogatást. A példanélküli eset miatt Gál Dénes, a munkaadótársaság vezető, vissza kellett mondja a munkavállalók részére tett ajánlatot, akik többsége értetlenségének is hangot adott az ügyben. Egyes szülők felháborítónak tartják a kormány intézkedését, megalázó és a fiatalok számára rossz példát mutató döntésről tett tanúbizonyságot a Tisza kormány, mondta a helyi rádiónak az egyik érintett. Gál Dénes, a GAMESZ igazgatója közben hangsúlyozta azt is, a diákmunka évek óta sikeres nyári program Balassagyarmaton, ezért különösen kérdéses, hogy mi indokolhatta annak hirtelen visszafejlesztését, és miért csak az utolsó pillanatban tájékoztatták erről őket. Elsőfokú vízkorlátozás érvényes Nógrád vármegye 50 településén. Miután a soha nem látott alacsony dunai vízállás, valamint a hőség miatt várhatóan túlzott fogyasztás lesz jellemző a napokban, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap délután mondta el, hogy a Fidesz kormányzása miatt kritikus helyzet alakult ki Magyarországon. Az energiaválság az Orbán Viktor vezette hatalom miatt ma elképesztő problémák elé állítja az országot. Éppen ezért a majdnem sokára hazahozandó Európai Uniós pénzekből soha nem látott energiaprogram indul. Többek között szélerőműveket fognak építeni, amire szerintem már a hír hallatára is nagyon sokan jelentkeztek, hogy ilyen gépeket telepítenének. Harmadfokú, tehát a legsúlyosabb vízkorlátozást vezette be Lányfalu és Szentendre. A Pilisi medencében összesen 14 településen érvényes a vízmű rendelkezése. A DMR VZRT közölte, nagy szükség van most a szolidaritásra és együttműködésre, mert azok felelős magatartása minimálisra csökkentett vízfogyasztást tudja megoldani ezt a kritikus üzemeltetési helyzetet, akiknél jelenleg még zavartalan a szolgáltatás. A lakossági fogyasztóknak minden nem létfontosságú vízfelhasználást be kell szüntetni ezeken a településeken. Tilos mindenféle locsolás, medencetöltés, autómosás. Továbbá a nagyobb vállalkozások, cégek felszólítást kapnak az önkormányzattól a kötelező fogyasztás csökkentésre. Energiatakarékos átállást rendelt el a letartóztatott polgármester Budapest második kerületi önkormányzatánál és a városrész több intézményénél pénteken. A szinte teljes baloldal támogatásával megválasztott, ma már függetlenként politizáló Őrsi Gergely, aki korrupciós vádak miatt tartózkodik a büntetés végrehajtás intézményben. A Facebookon azt írta, az intézkedések arra irányulnak, hogy ahol lehetséges, spóroljon az önkormányzat az energiával. Főleg a legérzékenyebb időszakban 17 óra után. A polgármester hangsúlyozta, most látszik, milyen plusz haszonnal járnak például a Fény utcai piacon 2024 óta üzemelő napelemek, amelyek nem csak anyagi megtakarítást eredményeznek, hanem hozzájárulnak az energiaellátás biztonságához is.
0: Közlekedés.
1: Közlekedés.
3: Északa Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax, vezessenek óvatosan, vigyázzanak a vadakra, és elkezdődött az őzek násza.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
1: Megafon.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Energiatakarékos átállást rendelt el a letartóztatott polgármester Budapest második kerületi önkormányzatánál és a városrész több intézményénél pénteken. A szinte a teljes baloldal támogatásával megválasztott, ma már függetlenként politizáló Őrsi Gergely, aki korrupciós vádak miatt tartózkodik a büntetés végrehajtás intézményben. A Facebookon azt írta, az intézkedések arra irányulnak, hogy ahol lehetséges, spóroljon az önkormányzat az energiával, főleg a legérzékenyebb időszakban, 17 óra után. A polgármester hangsúlyozta, most látszik, milyen plusz haszonnal járnak például a Fény utcai piacon 2024 óta üzemelő napelemek, amelyek nem csak anyagi megtakarítást eredményeznek, hanem hozzájárulnak az energiaellátás biztonságához is. Holnap újraindulhat a százhalombattai Dunamenti erőmű meghibásodás miatt lát blokkja, ami 380 megawattos plusz kapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején. Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművében szerdán a Paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egy időben állt le az áramtermelés, miután a G3 blokk tervezett indításakor egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek. Ez a leállás az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején, a Paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenést jelent. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, jelen időszakban, amikor a magyarországi villamos energiatermelés kapacitása jelentősen csökkent, minden szomszédos országból vásárolnak elektromos áramot. Kiemelte, hogy Ukrajnából is érkezik energiaimport. Részletfizetéssel is lehet bulizni az idei Sziget Fesztiválon, jelentették be a szervezők. A konstrukciót üzemeltető pénzügyi társaság szerint a fesztiváljegy vásárlása sokaknak egy előzőleg gondosan megtervezett vásárlás jelent, mert annyira drága. A napi jegyek 26 ezer és 80 ezer forint között vehetők meg. Az ötnapos fesztiváli bérletért akár 244 ezer forintot is fizetni kell. Balassagyarmaton mutatta be új videoklipjét az énekes, basszusgitáros Gáspár Laci. A nógrádi születésű sztár a helyi moziba hívta meg a közönséget, ahol a Vásznon jelent meg először a 80-as években című dalhoz készült videó. A zenész nosztalgikus hangulatú dalában arra emlékezik vissza, hogy bár szinte semmi sem volt, mégis mindene megvolt, mert Balassagyarmathoz fűződnek eddigi életének legszebb emlékei. A slágert már a Megafon is játsza.
1: Közlekedés.
2: Északa Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax, vezessenek óvatosan, vigyázzanak a vadakra, és elkezdődött az őzek násza.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: 0 óra.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 2-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Zalaszentgróton és térségében rendeződni látszik a több mint egy hónapja érvényes másodfokú vízkorlátozás, miután a sikeres fúrás után üzembe helyeztek egy új víznyerőkutat. Ennek ellenére továbbra is óvatosak, ezért a várossal együtt összesen 29 településen már több mint egy hónapja életben lévő másodfokú vízkorlátozáson a hőségriadó fenntartása alatt egyelőre nem enyhítenek. Már tervezik egy újabb kút fúrását is az ellátás biztonság érdekében, de a települések közösen pályázni kívánnak egy felügyeleti rendszer kiépítésére is. Erre azért is van szükség, hogy egy csőtörés esetén a szolgáltató az elzáró szerelvényeket távolról is működtetni tudja, így megakadályozva például egy-egy tározó teljes kiürülését, amire az elmúlt hetekben Kehidakustányban volt példa. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön. A francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irányuló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült. Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább haladni, tették hozzá. Az ügyészség kitért rá, hogy a rendőrök kiszállították a járműből a férfit, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ökölle többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben, jegyezték meg.
3: Lejárt a NAV elnöki pályázat jelentkezési határideje. Csak nem 50-en jelentkeztek a posztra, írta Kármán András a Facebook oldalán. A pénzügyminiszter közölte, hogy most megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, majd a személyes interjúk, és jelezte, hogy a pályázatok teljes elbírálási határideje augusztus 28-a. A miniszter közölte, hogy a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék.
4: Nem viseli tovább apja családi nevét Tom Cruise lánya.
3: A People magazin információi szerint Suri Cruise-ról Noelle-re változtatta a vezetéknevét, ez pedig egy választói nyilvántartásból derült ki. Suri jelenleg a Pittsburghi Carnegie Mellon Egyetemre jár, és Pennsylvaniában regisztrált szavazóként Suri Noelle néven még 2024-ben. A Noelle egyébként az édesanyjának, Katie Holmesnak a második neve.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Zalaszentgróton és térségében rendeződni látszik a több mint egy hónapja érvényes másodfokú vízkorlátozás, miután a sikeres fúrás után üzembe helyeztek egy új víznyerőkutat. Ennek ellenére továbbra is óvatosak, ezért a várossal együtt összesen 29 településen már több mint egy hónapja életben lévő másodfokú vízkorlátozáson a hőségriadó fenntartása alatt egyelőre nem enyhítenek. Már tervezik egy újabb kút fúrását is az ellátás biztonság érdekében, de a települések közösen pályázni kívánnak egy felügyeleti rendszer kiépítésére is. Erre azért is van szükség, hogy egy csőtörés esetén a szolgáltató az elzáró szerelvényeket távolról is működtetni tudja, így megakadályozva például egy-egy tározó teljes kiürülését, amire az elmúlt hetekben Kehidakustányban volt példa.
3: 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön. A francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irányuló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült. Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább haladni, tették hozzá. Az ügyészség kitért rá, hogy a rendőrök kiszállították a járműből a férfit, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ökölle többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben, jegyezték meg.
4: Lejárt a NAV elnöki pályázat jelentkezési határideje. Csaknem 50-en jelentkeztek a posztra, írta Kármán András a Facebook oldalán. A pénzügyminiszter közölte, hogy most megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, majd a személyes interjúk, és jelezte, hogy a pályázatok teljes elbírálási határideje augusztus 28-a. A miniszter közölte, hogy a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék.
5: Nem viseli tovább apja családi nevét Tom Cruise lánya.
3: A People magazin információi szerint Suri Cruise-ról Noelle-re változtatta a vezetéknevét, ez pedig egy választói nyilvántartásból derült ki. Suri jelenleg a Pittsburghi Carnegie Mellon Egyetemre jár, és Pennsylvaniában regisztrált szavazóként Suri Noelle néven még 2024-ben. A Noelle egyébként az édesanyjának, Katie Holmesnak a második neve.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Zala-Szentgróton és térségében rendeződni látszik a több mint egy hónapja érvényes másodfokú vízkorlátozás, miután a sikeres fúrás után üzembe helyeztek egy új víznyerőkutat. Ennek ellenére továbbra is óvatosak, ezért a várossal együtt összesen 29 településen már több mint egy hónapja életben lévő másodfokú vízkorlátozáson a hőségriadó fenntartása alatt egyelőre nem enyhítenek. Már tervezik egy újabb kút fúrását is az ellátásbiztonság érdekében, de a települések közösen pályázni kívánnak egy felügyeleti rendszer kiépítésére is. Erre azért is van szükség, hogy egy csőtörés esetén a szolgáltató az elzáró szerelvényeket távolról is működtetni tudja, így megakadályozva például egy-egy tározó teljes kiürülését, amire az elmúlt hetekben Kehidakustányban volt példa. Két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön. A francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irányuló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült. Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább haladni, tették hozzá. Az ügyészség kitért rá, hogy a rendőrök kiszállították a járműből a férfit, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben, jegyezték meg.
3: Lejárt a NAV elnöki pályázat jelentkezési határideje. Csak nem 50-en jelentkeztek a posztra, írta Kármán András a Facebook oldalán. A pénzügyminiszter közölte, hogy most megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, majd a személyes interjúk, és jelezte, hogy a pályázatok teljes elbírálási határideje augusztus 28-a. A miniszter közölte, hogy a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék.
2: Nem viseli tovább apja családi nevét Tom Cruise lánya. A People magazin információi szerint Suri Cruise-ról Noelle-re változtatta a vezetéknevét, ez pedig egy választói nyilvántartásból derült ki. Suri jelenleg a Pittsburghi Carnegie Mellon Egyetemre jár, és Pennsylvaniába regisztrált szavazóként Suri Noelle néven még 2024-ben. A Noelle egyébként az édesanyjának, Katie Holmesnak a második neve.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.